0: Szecsői fellépése, írja az Index. Az énekesnőt az előadás módja mellett többen azért is kritizálták, amiért elvállalta, hogy egy falunapon énekel. Erre reagálva azt mondta, 21 éve jár falunapokra, ahol szerinte a közönség sokkal hálásabb, mint a nagy fesztiválokon.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Nagyot szól.

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: Úgy tűnik, komoly következményei vannak az Európai Unió szankcióinak a Meredith-Kontlánc európai működésére, írja a világgazdaság.hu. A magyarországi lánchoz tartozó Basket Plus áruház a napokban technikai okokra hivatkozva függesztette fel működését, ami mögött pénzügyi okok is állhatnak. Eközben viszont Szlovákiában, Lettországban és Litvániában is leállt a lánc több, illetve valamennyi üzlete. A háttérben lévő lehetséges ok az lehet, hogy az EU szankciós listára helyezte az egyik tulajdonost, Sergei Schneidert. A Diszkontlánc számára különösen kellemetlen a helyzet, mivel a vállalat az elmúlt időszakban még terjeszkedési tervekkel számolt, és több országban új üzletek nyitására, illetve új munkatársak felvételére készült. 3 hónapja folyamatosan csökken a magyarországi panellakások ára, miközben a téglalakásoké emelkedik, tájékoztatta az MTI-t az egyik legnagyobb hazai ingatlanportál. Közleményük szerint a panellakások négyzetméter ára februárban tetőzött, azóta lassú, de folyamatos csökkenést mutat. Júliusra a szegmens a februári csúcshoz képest több mint 8%-kal lett olcsóbb, és ez az ár az éveleje óta nem látott mélypontra süllyedt. A téglaépítésű lakások ára ellenben stabil maradt, sőt tovább drágult. A tavaszi szinthez képest a nyári hónapokra emelkedett, júliusban érte el az idei legmagasabb átlagos négyzetméter árat. A két szegmens tehát ellentétes irányba indult el. Az év első felében végzett vizsgálatok alapján az ellenőrzött játszóterek több mint negyedénél állapított meg jogsértést a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az ellenőrzések nem csak a közterületi játszóterekre és a bölcsödék, óvodák, valamint iskolák udvarán található eszközökre terjedtek ki, hanem az úgynevezett szürke zónába tartozó helyszínekre is. Így a hatóság a szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán és játszóházakban is ellenőrzéseket végzett. Mintegy 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak meg a szakemberek. A játszóterek 37%-ánál, az ellenőrzött eszközöknek pedig 35%-ánál mutattak ki valamilyen jogsértés. Megosztja az internet népét Tóth Gabi tápiószecsői fellépése, írja az Index. Az énekesnőt az előadás módja mellett többen azért is kritizálták, amiért elvállalta, hogy egy falunapon énekel. Erre reagálva azt mondta, 21 éve jár falunapokra, ahol szerinte a közönség sokkal hálásabb, mint a nagy fesztiválokon.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon.
0: Nagyot szól.
4: Szelíren

0: minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: Úgy tűnik, komoly következményei vannak az Európai Unió szankcióinak a Meredisconti lánc európai működésére, írja a világgazdaság.hu. A magyarországi lánchoz tartozó Basket Plus áruház a napokban technikai okokra hivatkozva függesztette fel működését, ami mögött pénzügyi okok is állhatnak. Eközben viszont Szlovákiában, Lettországban és Litvániában is leállt a lánc több, illetve valamennyi üzlete. A háttérben lévő lehetséges ok az lehet, hogy az EU szankciós listára helyezte az egyik tulajdonost, Sergei Schneidert. A Diszkontlánc számára különösen kellemetlen a helyzet, mivel a vállalat az elmúlt időszakban még terjeszkedési tervekkel számolt, és több országban új üzletek nyitására, illetve új munkatársak felvételére készült. 3 hónapja folyamatosan csökken a magyarországi panellakások ára, miközben a téglalakásoké emelkedik, tájékoztatta az MTI-t az egyik legnagyobb hazai ingatlanportál. Közleményük szerint a panellakások négyzetméter ára februárban tetőzött, azóta lassú, de folyamatos csökkenést mutat. Júliusra a szegmens a februári csúcshoz képest több mint 8%-kal lett olcsóbb, és ez az ár az éveleje óta nem látott mélypontra süllyedt. A téglaépítésű lakások ára ellenben stabil maradt, sőt tovább drágult. A tavaszi szinthez képest a nyári hónapokra emelkedett, júliusban érte el az idei legmagasabb átlagos négyzetméter árat. A két szegmens tehát ellentétes irányba indult el. Az év első felében végzett vizsgálatok alapján az ellenőrzött játszóterek több mint negyedénél állapított meg jogsértést a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az ellenőrzések nem csak a közterületi játszóterekre és a bölcsödék, óvodák, valamint iskolák udvarán található eszközökre terjedtek ki, hanem az úgynevezett szürke zónába tartozó helyszínekre is. Így a hatóság a szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán és játszóházakban is ellenőrzéseket végzett. Mintegy 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak meg a szakemberek. A játszóterek 37%-ánál, az ellenőrzött eszközöknek pedig 35%-ánál mutattak ki valamilyen jogsértés. Megosztja az internet népét Tóth Gabi tápiószecsői fellépése, írja az Index. Az énekesnőt az előadás módja mellett többen azért is kritizálták, amiért elvállalta, hogy egy falunapon énekel. Erre reagálva azt mondta, 21 éve jár falunapokra, ahol szerinte a közönség sokkal hálásabb, mint a nagy fesztiválokon.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 11-én. A mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. Újabb vármegyében alakult meg a vízőrző mozgalom, Nógrádban is elindult a civil kezdeményezés. Erről beszélt a Megafon reggeli műsorában a csapat egyik alapítója. Galanics Endre a startmenüben elmondta, a vármegyében jelenleg kritikus a helyzet, a legtöbb kisméretű vízfolyás kiszáradt vagy medre elapadóban van. A problémák kiemelten érintik a fekete víz, a Szandavölgyi patak és az Ipoly térségét is. A szakember rámutatott, hogy a források állapota a teljes környező terület vízügyi helyzetének fontos jelzőrendszere. Hozzátette, a helyi vízőrzők feladatai közé tartozik a források állandó figyelése és a vízmegtartó lépések előkészítése. A szervező arról is beszélt, a csatlakozni kívánok a mozgalom hivatalos honlapján, valamint a közösségi oldalakon keresztül vehetik fel a kapcsolatot a szervezőkkel. A helyi csoportok szoros összeköttetésben állnak az országos hálózattal, így szakmai támogatást is kapnak. A mozgalom alapszabálya, hogy bármilyen beavatkozás szakmai konzultáció előz meg a károkozás elkerülése érdekében. Galanics Endrét, a vízőrző mozgalom Nógrád vármegyei alapító tagját hallják.
2: Ez a vízőrző mozgalom alapból egy alulról szerveződő ilyen civil mozgalomnak indult. Olyan civilek nagy részt, akik elkezdték, azok általában valamilyen területen, a természettudomány területén vagy mérnökök, de szakemberek voltak, és ugye látták a problémát jó sok évvel ezelőtt. És mivel nem találtak ugye nagyon meghallgatásra, ezek elkezdték kezükbe venni, mondjuk úgy, hogy a környék sorsát, éppen ahol működtek, és elkezdtek önkétesekkel beavatkozni ott, ahol az ő léptékükkel be tudtak. Hát az egész mozgalom azért nem olyan hosszú, de igen, én korábban kapcsolódtam be a munkába, hogy részt vettem már voltam a Börzsönybe, ilyen beavatkozásokon, tehát lehetett így menni különböző helyekre, de ugye fontos volt az, vagy hát fontos lenne az, ha minden egyes vízfolyásnak vagy apró vízgyűjtőnek lenne egy barátja, mondjuk így. Ugye ezeket a csoportokat meg lehet keresni ugye ezeket az oldalakat Messengeren, lehet írni üzeneteket, hogy szeretnének valaki, vagy szeretne valaki a környékén lévő vizekért tenni.
0: Összefogással mentik Szokolya jelképét, kútról hordják a vizet egy évszázados hársfának, erről beszélt rádiónknak a település polgármestere. Németné Pintér Csilla közlése szerint a több mint 100 éves hársfa a tartós kánikula és szárazság miatt kritikus állapotba került, így a lakosság segítségét is kérték. A település vezető az akció mellett arra is kitért, hogy a hőség miatt az önkormányzat dolgozói minden reggel a helyi kutakból, köztük az iskolaudvar kútjából lajtos kocsival hordják a vizet a fákhoz, este pedig a lakosság segíti a locsolást. Hozzátette, Szokolyán nem csak a növényzet, hanem az állattartók és a helyi patak élővilága is szenved a vízhiánytól. A kiszáradó patak szakaszokon a vízmegtartó tócsák fenntartásával igyekeznek megmenteni a domolykókat, az állattartó telepekre pedig szintén lajtos kocsikkal biztosítják az ivóvizet. Németné Pintér Csillát, Szokolya polgármesterét hallják.
3: Ne menjünk már szembe a világgal, így is egy csomó esetben azt érzem, hogy szembe megyünk. De ezeket a fákat azért ültettük, hogy a mi egészségünk, a mi levegőnk jobb legyen. Nálunk van egy életfa program is minden évben, az előző évben született gyermekek örömére elültettünk a következő év őszén a gyerekekkel, szüleikkel életfákat, és ezt gondozzuk. Három utcánk megtelt már az életfákkal, na de ez nem azt jelenti, hogy akkor elültettük, és nincs vele dolgunk. Az én kollégáim minden reggel, mióta ez a hőség van, minden reggel az önkormányzat udvarából a kútból kinyerik a vizet. Ha ott elfogyott, akkor van egy másik ingatlan az önkormány abból a kútból. Ha nem, tehát keresjük azokat a kutakat, amit tudunk használni, mert ugye sajnos a kútból is kifogy a víz, de több köbmétert hordunk minden nap. Hordjuk most már a házfához is, hál' Istennek reggel hordjuk mi este a lakosság, úgy tűnik, hogy azért kaptunk segítséget.
0: A balassagyarmati lakosok véleményére kíváncsi az önkormányzat, egy online kérdőív kitöltésére kérik a helyieket a turizmus témájában. Jelenleg zajlik a fejlesztési koncepció előkészítése, amelynek segítségével meghatározzák a város turizmusának jövőbeli fejlesztési irányait. Ehhez számítanak a helyiek véleményére. A pár perc alatt kitölthető kérdőívben többek között azt szeretnék megtudni, hogy a válaszadók szerint melyek balassagyarmat legfontosabb turisztikai értékei, miben látják a fejlesztési lehetőségeket, és milyen irányba fejlődjön a város turizmusa. Dunakeszin tegnaptól egészen szeptember végéig a Kelet-Pest megyei Kft. Mint kivitelező vállalkozó kertészeti és erdészeti jellegű karbantartási munkálatokat végez 12 utcában, tájékoztatott az önkormányzat. A munka a konzervgyár 20 kV-os hálózatát érinti, célja a hálózatra vonatkozó jogszabályi védőtávolságok kialakítása és fenntartása. Hozzátették, a munkálatok során keletkező fát és gajat a kivitelező ledarálja, majd a saját telephelyére szállítja. Gyümölcsfelajánlásokat vár a Szandavár Vadász és Természetvédő Egyesület. Felhívásukban azt írták, a hosszantartó szárazság miatt a környék természetes vizeinek jelentős része elapadt, így a vadon élő állatok egyre nehezebben jutnak táplálékhoz és vízhez. A társaság ezért a lakosság, a termelők és a vállalkozások segítségét kéri. Szívesen fogadnak almát, körtét, szilvát és egyéb a vadállatok számára megfelelő gyümölcsöt, amelyet folyamatosan kijuttatnak az etetőhelyekre. Vácon új távközlési szekrényt helyeztek ki a Hattyú utca Földvári téri végéhez, közölte Makrai Zsolt. Az önkormányzati képviselő tájékoztatása szerint a szolgáltató a terület füvesítését és sövénytelepítését is el fogja végezni, amint azt az időjárás lehetővé teszi. Eredményes hétvégét zárt a balassagyarmati Guriga Rally Team a Kisvaszar Rallin. Kerék Botond és Kerék György annak ellenére, hogy verseny közben technikai nehézség is felmerült egy elolvadt biztosíték miatt, a két kerék meghajtásúak tesztfutamán az első helyet szerezte meg, míg a teszt abszolút értékelésében a harmadik helyen végeztek.
1: Időjárás.
0: Napos, gomoly felhős idő várható számottevő csapadék nélkül. A legmelegebb órákban 35 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
1: Közlekedés.
0: Sebességmérésre számíthatnak ma az autósok a kettes főúton a Diós-Jenői elágazásnál, valamint Verőcén az Árpád úton. Ne hajtsanak gyorsan!
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban. Megafon. Nagyot szól.

0: Mondanám.
1: 6 óra van.
2: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 11-én. A mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. Újabb vármegyében alakult meg a vízőrző mozgalom. Nógrádban is elindult a civil kezdeményezés. Erről beszélt a Megafon reggeli műsorában a csapat egyik alapítója. Galanics Endre a startmenüben elmondta, a vármegyében jelenleg kritikus a helyzet, a legtöbb kisméretű vízfolyás kiszáradt vagy medre elapadóban van. A problémák kiemelten érintik a fekete víz, a Szandavölgyi patak és az Ipoly térségét is. A szakember rámutatott, hogy a források állapota a teljes környező terület vízügyi helyzetének fontos jelzőrendszere. Hozzátette, a helyi vízőrzők feladatai közé tartozik a források állandó figyelése és a vízmegtartó lépések előkészítése. A szervező arról is beszélt, a csatlakozni kívánok a mozgalom hivatalos honlapján, valamint a közösségi oldalakon keresztül vehetik fel a kapcsolatot a szervezőkkel. A helyi csoportok szoros összeköttetésben állnak az országos hálózattal, így szakmai támogatást is kapnak. A mozgalom alapszabálya, hogy bármilyen beavatkozás szakmai konzultáció előz meg a károkozás elkerülése érdekében. Galanics Endrét, a vízőrző mozgalom Nógrád vármegyei alapító tagját hallják.
3: Ez a vízőrző mozgalom alapból egy alulról szerveződő ilyen civil mozgalomnak indult. Olyan civilek nagy részt, akik elkezdték, azok általában valamilyen területen, a természettudomány területén vagy mérnökök, de szakemberek voltak, és ugye látták a problémát jó sok évvel ezelőtt. És mivel nem találtak ugye nagyon meghallgatásra, ezek elkezdték kezükbe venni, mondjuk úgy, hogy a környék sorsát, éppen ahol működtek, és elkezdtek önkéntesekkel beavatkozni ott, ahol az ő léptékükkel betudtak. Hát az egész mozgalom azért nem olyan hosszú, de igen, én korábban kapcsolódtam be a munkába, hogy részt vettem már a Börzsönybe, ilyen beavatkozásokon, tehát lehetett így menni különböző helyekre, de ugye fontos volt az, vagy hát fontos lenne az, ha minden egyes vízfolyásnak vagy apró vízgyűjtőnek lenne egy barátja, mondjuk így. Ugye ezeket a csoportokat meg lehet keresni ugye ezeket az oldalakat Messengeren, lehet írni üzeneteket, hogy szeretnének valaki, vagy szeretne valaki a környékén lévő vizekért tenni.
1: Összefogással mentik Szokolya jelképét, kútról hordják a vizet egy évszázados hársvának. Erről beszélt rádiónknak a település polgármestere. Németné Pintér Csilla közlése szerint a több mint 100 éves hársva a tartós kánikula és szárazság miatt kritikus állapotba került, így a lakosság segítségét is kérték. A település vezető az akció mellett arra is kitért, hogy a hőség miatt az önkormányzat dolgozói minden reggel a helyi kutakból, köztük az iskolaudvar kútjából lajtos kocsival hordják a vizet a fákhoz, este pedig a lakosság segíti a locsolást. Hozzátette, Szokolyán nem csak a növényzet, hanem az állattartók és a helyi patak élővilága is szenved a vízhiánytól. A kiszáradó patak szakaszokon a vízmegtartó tócsák fenntartásával igyekeznek megmenteni a domolykókat, az állattartó telepekre pedig szintén lajtos kocsikkal biztosítják az ivóvizet. Németné Pintér Csillát, Szokolya polgármesterét hallják.
4: Ne menjünk már szembe a világgal, így is egy csomó esetben azt érzem, hogy szembe megyünk. De ezeket a fákat azért ültettük, hogy a mi egészségünk, a mi levegőnk jobb legyen. Nálunk van egy életfa program is minden évben, az előző évben született gyermekek örömére elültettünk a következő év őszén a gyerekekkel, szüleikkel életfákat, és ezt gondozzuk. Három utcánk megtelt már az életfákkal, na de ez nem azt jelenti, hogy akkor elültettük, és nincs vele dolgunk. Az én kollégáim minden reggel, mióta ez a hőség van, minden reggel az önkormányzat udvarából a kútból kinyerik a vizet. Ha ott elfogyott, akkor van egy másik ingatlan, az önkormány abból a kútból. Ha nem, tehát keressük azokat a kutakat, amit tudunk használni, mert ugye sajnos a kútból is kifogy a víz, de több köbmétert hordunk minden nap. Hordjuk most már a házfához is, hál' Istennek reggel hordjuk mi este a lakosság, úgy tűnik, hogy azért kaptunk segítséget.
1: A balassagyarmati lakosok véleményére kíváncsi az önkormányzat, egy online kérdőív kitöltésére kérik a helyieket a turizmus témájában. Jelenleg zajlik a fejlesztési koncepció előkészítése, amelynek segítségével meghatározzák a város turizmusának jövőbeli fejlesztési irányait. Ehhez számítanak a helyiek véleményére. A pár perc alatt kitölthető kérdőívben többek között azt szeretnék megtudni, hogy a válaszadók szerint melyek balassagyarmat legfontosabb turisztikai értékei, miben látják a fejlesztési lehetőségeket, és milyen irányba fejlődjön a város turizmusa. Dunakeszin tegnaptól egészen szeptember végéig a Kelet-Pest megyei Kft. Mint kivitelező vállalkozó kertészeti és erdészeti jellegű karbantartási munkálatokat végez 12 utcában, tájékoztatott az önkormányzat. A munka a konzervgyár 20 kV-os hálózatát érinti, célja a hálózatra vonatkozó jogszabályi védőtávolságok kialakítása és fenntartása. Hozzátették, a munkálatok során keletkező fát és gajat a kivitelező ledarálja, majd a saját telephelyére szállítja. Gyümölcsfelajánlásokat vár a Szandavár Vadász és Természetvédő Egyesület. Felhívásukban azt írták, a hosszantartó szárazság miatt a környék természetes vizeinek jelentős része elapadt, így a vadon élő állatok egyre nehezebben jutnak táplálékhoz és vízhez. A társaság ezért a lakosság, a termelők és a vállalkozások segítségét kéri. Szívesen fogadnak almát, körtét, szilvát és egyéb a vadállatok számára megfelelő gyümölcsöt, amelyet folyamatosan kijuttatnak az etetőhelyekre. Vácon új távközlési szekrényt helyeztek ki a Hattyú utca Földvári téri végéhez, közölte Makrai Zsolt. Az önkormányzati képviselő tájékoztatása szerint a szolgáltató a terület füvesítését és sövénytelepítését is el fogja végezni, amint azt az időjárás lehetővé teszi. Eredményes hétvégét zárt a balassagyarmati Guriga Rally Team a Kisvaszar Rallin. Kerék Botond és Kerék György annak ellenére, hogy verseny közben technikai nehézség is felmerült egy elolvadt biztosíték miatt, a két kerék meghajtásúak teszt utamán az első helyet szerezte meg, míg a teszt abszolút értékelésében a harmadik helyen végeztek.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
1: Napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadék nélkül. A legmelegebb órákban 35 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
2: Közlekedés.
1: Sebességmérésre számíthatnak ma az autósok, a kettes főúton a Diós Jenői elágazásnál, valamint Verőcén az Árpád úton. Ne hajtsanak gyorsan.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most Megspace. Vissza az időben.
5: Óriási tapsvihar, és ez a tapsvihar, ez még nagyobb most, mert hogy 6 óra után Nemesvári Norbit is köszönhetjük, itt a korán kelők táborában. Jó reggelt, Norbikám!
6: De boldog vagyok, hogy egy ilyen tapsvihar okai között én is felfedezhető vagyok.
5: Itt vagy.
6: Zseniális.
5: Korvasanyi is itt van, Sanyikám, jó reggelt!
7: Jó reggelt, na. Már, sziasztok!
6: És Oli Csek Ádám.
5: Így van, szevasztok, hello!
7: Így van. Szia, Norbi, örülök, hogy ilyen korán beértél. Javuló tendencia ez.
5: Igen,
7: abszolút
5: tetszik. Igen.
6: Hát az ember néha összekapja magát.
7: Augusztus, igen. Augusztus 11-e kedv van, névnaposokat hoztam. Ádám, neked is, Norbi, neked is, meg a hallgatók.
5: Köszi!
7: Például a Zsuzsannák, aztán a Tiborc, Filoméla, Fiona, Kiara, Lilian, Clarice, Luisa, Sanna, Tícia, Zsanka és Zsazsa. Hát sok boldogságot nekik, na meg persze a születésnaposoknak is. Most tényleg jó sok nevet hoztam. Úristen!
5: Tényleg sok volt. Igen. Na, jó van, kedvesek, akkor elkezdjük tényleg a mai menünket is. Sok minden vár rátok. A Gere Józsinak, rajongóinak üzenjük. A Gere Józsi rajongóinak, hogy itt lesz a Józsi. Remélhetőleg majd, és VBT is jön majd, úgyhogy a két rovatvezetőnk itt van. És hát egyik témát kiemelem most még gyorsan egy kezdésként, mégpedig a múlt heti náci motort, ugye, amit a Dunában megtaláltak a Batthyány tér környékén. És felmerült a kérdés bennem, hogy hát ha ez van, akkor például a Dunakanyar környéki szakaszon, vagy mondjuk a Garam, az Ipoly, tehát hogy lehetnének-e olyan részek, vannak-e olyan részek még itt a környékünkön, ahol esetleg lehetnének, nem mondom azt, hogy most egy fél tankot, persze, de... vagy egy motort, de hogy még olyan cuccok, amelyekről tudjuk azt, hogy itt azért voltak történések, nem tudom én, csaták, kisebb, izé, csihi, pug, és akkor ott még maradhatott cucc, még mind a mai napig. Na ezért hívjuk fel Bakos Gyulát, aki ugye a 16-os Honvéd Katonai Hagyományőrző és Kulturális Egyesület elnöke. Hogy vele beszéljük azt, hogy hát mit érzett, amikor megtalálták a náci motort, meg tényleg, igen, mehetünk-e egyáltalán most még, amíg ilyen a vízállás?
6: Hova? Be? Oda?
5: Körbenézni, gyűjtögetni, vagy ne menjünk? Ez egy érdekes kérdés, majd erre is választ fogunk majd kapni a Gyulától, úgyhogy többek között erről beszélgetünk ma, meg a slágerek is jönnek, úgyhogy kellemes ébredést!

0: Ha ked, akkor 80-as évek, és hova tettem a papírom a gyerekek? Nem tudom. Na, megvan.
1: Ott van balra.
0: Köszönöm. Igen, 1984, fiúk, jó, és akkor augusztus 11, Ray Parker Jr. 3-7-es első helyen, topogós kis amerikai kislemez listán nagyon-nagyon ott van, mert hogy egy film főcím dalával tudott ő gyakorlatilag itt magasságokba jutni. Parkert, aki ugye Stevie Wonder és Marvin Gaye stúdió gitárosra volt, egyébként azzal vádolták, hogy Huey Lewis egyik nótáját dolgozta föl, és hát plágium botrány is volt ezzel kapcsolatban, de aztán később meg is egyeztek perben 85-ben. Minden esetben ekkor robban be az a nóta, amit hát igen, minden mai napig játszanak a rádiók.
2: Ghostbusters.
0: Ez a Ghostbusters.

0: sincse. Ma itt mondom azt a hallgatóknak is, hogy zenét alapvetően nagy hangerő jó hallgatni. Tehát nekem most bömböl a fülembe, és amikor hallgatom ezt a rádiókban, akkor úgy elmegy a fülem mellett, igen. Viszont most, hogy itt egy jó teljesítményű mixiben bömböl, és kialom minden egyes rétegét, szegmensét, iszonyatosan nagyot szól. Na!
1: Nagyon komoly nóta, nagyon élem.
0: Ez is egy olyan dal, mint nekem például ugye a pont a Huey Lewis féle Power of Love, ugye? Ő hozza. Mindig elmosolyodom, mert előjön a film, meg előjön Michael G. Fox is.
1: Egyszerűen olyan.
0: Igen. Na, ugye Ray Parker Jr. írta és adta elő a 84-es Szellemírtók című filmhez. 1984. június 8-án jelent meg néhány nappal a film premierje előtt. A film producerei mindössze néhány napot adtak
1: a megírásra.
0: Így van. A legfontosabb kérésük az volt, hogy a dalban mindenképpen szerepeljen a film címe, az, hogy Ghostbusters.

0: ugye ilyen kérdez felelet, ilyen kérdés felelet refrénban benne, ugye who you gonna call, és akkor Ghostbusters. Na ez honnan jött? Ez az érdekessége ennek a történetnek, hogy Parker egy késő esti órában nézte a tévét. És aztán jött a reklám. És egy helyi vállalkozás gyakorlatilag reklámozta saját magát, és rájött, hogy a dalt egy képzeletbeli reklámként kell felépíteni, tehát kit kell hívni? A szellemírtókat! És akkor mit tárgyázdal előre, és akkor ez alapján tudta ezt megírni, és ahogy mondtuk, hogy 3 hétig vezette a Billboard listáját, ami ugye Ray Parker Jr. pályafutásának egyetlen amerikai listavezető slágere lett, a briteknél a második helyen jutott, és hát kapott Oscar jelölést, a legjobb eredeti betét dal kategóriájában, de végül a Stevie Wonder volt az, aki elvitt előle, mert hogy akkor pattintotta ki az I just called to say I love you.
1: Micsoda időszak.
0: Ez pont olyan, amikor tudod, így a remény rabjai, meg a Forrest Gump az így bejön a mozikban.
1: Igen, úgyhogy. Egyébként ő énekel?
0: Igen.
1: Nem semmi.
0: Igen. Úgy, ő az egész. Úgyhogy gyerekek. Ennyi. Igen, volt egy vita még a dal körül, Huey Lewis szerint ugye a dallam túlságosan hasonlított az I Want a New Drug című slágerre, viszont bíróságon kívül rendezték, megállapodtak,
1: stb. Különben azóta, hogyha én látok olyan munkákat, amik ilyen csöveknél zajlanak, tehát ilyen szennyvíz, nem tudom, és mindig azt mondtam, hogy őt mondok a szellemi.
0: Tényleg. Bold vagy. Na, úgyhogy tessék hallgatni ezt a jó kis nótácskát ma. Küldjük Karvas Sanyinak, mert ő is szereti ezt a dalt.
2: Na,
0: így van. Gyere vissza a mikrofonhoz, mert átnyúlok, hogy megtépázlak. Ez egy műsor, nem kell itt kizérni. Na, jó. Megyünk tovább. Hagyjam, mert megyünk tovább a slágerekkel.

0: Sok minden van, ami augusztus 11-éhez köthető, de én most egyel akarok foglalkozni. Mit szóltok? Mégpedig, hogy a mai nap az a maja időszámítás kezdete.
1: Hú, az teljesen más.
0: 5140 évvel ezelőtt vagyunk.
2: És egyes most kutatások... 5000 valamennyi van egyébként? Ő szerintük?
0: Hát azt hiszem igen. Tehát, hogy most igen, 3114 évvel ezelőtt indult el. Aha. Egyes kutatások szerint ekkor kezdődik a maja időszámítás. Három elemből állt a maja naptár, a Hab, amely 18x20 napos hónapokból állt, kiegészítve 5 nappal. Aztán volt a Colkin naptár, az 260 napos volt, 13x20 napos hónap, amely Szent Kör néven említettek, és volt egy hosszú számítás elnevezésű időszámítási rendszer, és a Nagy Kör, és az időszámlálás körülbelül 5125 évente újból kezdik, és ugye korszakonként számolják. Az új időszámítás kezdete az 2012-22 volt. A majáknál.
3: Tudod, mi volt az a hosszú idő?
0: Az mi volt?
3: Hát amikor a szökőjén van, február 29.
0: Igen, tehát ugye elvileg 2012. december, tehát 12-22 óta van a következő maja szakaszunk.
1: Akkor most az elején vannak.
0: Amiben vagyunk.
1: Elég furcsa egy történet. Ezek mindig nagyon izgalmasak, és mindig elég keveset tudunk egyébként róluk ahhoz, hogy például egyáltalán megértsük ezt az időszakot.
3: Például ezt a mostani. Mondani, hogy ti értitek, én nem.
0: Én sem, nem. De hogy mennyire fura, hogy mennyire más az, hogy mondjuk ők hogyan viszonyultak magához az időhöz, vagy valahogy bekeretezd az életedet, vagy az életüket.
1: Honnan tudták, hogy le kell nullázni?
0: Igen.
1: És újra kezdik. Miért kezdik újra?
0: Tehát sokszor mondtuk azt, mindig előjön a hónapok kapcsán a Varga Bíró Tamásnál, és ugye, hogy nem volt, tehát ugye a régen a romolyoknál, ugye márciusban kezdődött az volt az első hónap. Tehát télen nem tudtál háborúzni, nem történt semmi télen, ezért a téli hónapokat nem is egy.
1: Nem létezett.
0: Minek, hogyha nem történik
1: onnan semmi. A viszonyítási pont, igen. A lényeg az a március.
0: Tehát nagyon érdekes.
1: Amikor tol lehet háborúzni.
0: Így van. A praktikum, érted?
1: Hát abszolút. Készen.
0: Na, jó van, ennyit a majákról, megyünk tovább, és hazai a téma.
4: Megspace. Vissza az időben.
0: 85 augusztusi Onógrád, pontosan a 13-ai, hogyha hát teljesen őszinték, vagy őszinte legyek veletek, viszont fontos a téma, mert hogy arról szól az egyik cikk, hogy fontos nyíresi változások, újjáépül az úttörőtábor. Csendes, a nagyon szép környezetben fekvő erdőkkel övezett nyíresi úttörőtábor. A régi fázok helyén téglafalú alpesi tetős házak épülnek, a tábor területén a balasodjamati épszöv dolgozói szorgoskodnak az épületek már sejtetik későbbi szépségüket, és hát Bagyal Kálmán hatfős szocialista brigádjával már a tető alá került első 9 épület belső építési munkálatán dolgozik. A cikkíró látogatásakor a brigádvezető az épületek szintezésével foglalatoskodott. Na hát épül ez! És hogyan is miképpen Gere József balasodramati helytörténészünkkel beszélgetünk erről. Szia Józsi, jó reggel!
5: Jó reggel, szervusztok!
0: Na, hogyha valakinek ez nem tudna, hogy ez mely, akkor ugye kint vagyunk a Nyíresben, és ugye Mosoly egymi területén vagyunk, ugye, hogyha ezt így be akarjuk lőni. Talán induljunk innen, ugye? Hogyha valaki nem tudná.
5: Így van, jelenleg ez az intézmény működik az egykori úttörőtábor helyén, és hát egy nagyon szerencsés folyamatnak az eredménye. Ez ugye már itt a műsorban egyszer kitárgyaltuk, hogy akkor a 70-es évek elején létesült itt az úttörőtábor, ami a Szabvány Erdét készült központi vizes blokkal, de volt ilyen melegítő konyha. Hát én már akkor kinőttem az úttörőkort, meg nem voltam olyan jó úttörő, hogy ide én bebocsátást nyerhettem volna, de állítólag romantikus volt, jó volt, dögmeleg volt a faházakban, de hát a gyerekeket ezt nem érdekelte, ott volt a tó, lehetett benne fürödni. És ha megnézzük a dátumot, 85, valahogy nagyon együttállás volt. Egyébként összeomlóban lévő országban volt arra pénz, és ráadásul Balassagyarmaton, hogy kőépületekkel váltották ki ezt a faház rengeteget. Nívós, jó minőségű épületek, amik aztán egy kis átalakítás, egy kis csinosítás, egy kis téliesítés után a mai napig is otthont adnak a az iskolának tulajdonképpen.
0: Abszolút.
5: Tetőteres épületek akkor alakultak ki, ugye ez ma is megvan, még kiegészítették különféle épületekkel, pormentesítették az udvart, tehát egy nagyon kulturált épület együttes, ami állítom nagyon jó ellátja a feladatát. Ugye a cikkből kiderül, hogy ennek a úttörő tábornak az igazgatója, vezetője Kasuba József volt, mindenki által népszerű Kasuba Dodi. Ugye ő egy fogalom volt annak idején, a helyi búvár klubnak volt ő az oszlopos tagja, nyilván ilyen specializálódva. MHS klub volt ez is, sajnos a búvár klub is megszűnt a MHS-szel együtt. Hát is már Dodi se él sajnos, de a úttörő tábornak mondom, ez a szerencséje, mert hogyha a nyomorúságos faházak maradtak volna, akkor valószínűleg ott most egy valamilyen elhagyott nagy semmi lenne.
0: Igen.
5: Így viszont egy olyan alapokat építettek fel itt 85-ben, amit lehetett építeni, ki lehetett alakítani ezt az erdei iskolát.
0: És ez ugye minden mai napig, ahogy mondtuk, hogy működik, most
5: és
0: kaptak egyébként most
5: túlizélőt,
0: játszótérre bővült most valamelyik cég kapcsán, és egy pár éve, nem is tudom, mikor forgattunk ott is, úgyhogy megvannak ott a Judit.
5: Távoli helyekről is hordanak ide gyerekeket.
0: Igen, abszolút. Oké, Józsi, köszi, egy pár nap, és akkor megint veled folytatjuk itt a balassagyarmati témákat. Köszönjük, hogy itt voltál.
5: Szia!
0: Minden jót neked, és mi pedig a zenékkel megyünk tovább. Maradjatok továbbra is velünk!

0: Megspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház.
3: zenteszínház.hu.
0: Reklám.
2: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgó-Tarján Zente nyár, Salgó-Tarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
4: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között, vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél, Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen. Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
5: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
6: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
5: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
6: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
5: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
6: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
5: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
6: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
7: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
5: Számolj utána.
6: Megéri hozzánk jönni.

0: Holod. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
1: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapeños. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársony ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigány pecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
7: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
6: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
7: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
6: Bársonyvendéglő.hu.
5: Bársonyvendéglő.hu.
8: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Eli a neve, vicces, okos.
11: Ne nézz!
10: Nem nézlek!
11: Áú, kicsit nézed!
10: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Nem ismertem még ilyen lányt.
12: Csak egy éjszaka a mozikban.
13: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon. Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban, a Múzeum udvarban és a Bebek pajtában. A színpadon Dash, Valmár, Szikora Robert és az Ergo, Meringer, Analog Balaton, Bongor, Filó Live, Budafolk Band, a Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni produkciós iroda és még sokan mások. 4 nap alatt 4 helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között Füleken a Várlak Fesztiválon.
14: Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
15: Reklámot hallottak.
16: 7 óra van.
15: Itt a Megafon.
16: A mikrofonnál Györfi Betta.
17: Hírek.
16: Újabb vármegyében alakult meg a vízőrző mozgalom, Nógrádban is elindult a civil kezdeményezés. Erről beszélt a Megafon reggeli műsorában a csapat egyik alapítója. Galanics Endre a startmenüben elmondta, a vármegyében jelenleg kritikus a helyzet, a legtöbb kisméretű vízfolyás kiszáradt vagy medre elapadóban van. A problémák kiemelten érintik a fekete víz, a Szandavölgyi patak és az Ipoly térségét is. A szakember rámutatott, hogy a források állapota a teljes környező terület vízügyi helyzetének fontos jelzőrendszere. Hozzátette, a helyi vízőrzők feladatai közé tartozik a források állandó figyelése és a vízmegtartó lépések előkészítése. A szervező arról is beszélt, a csatlakozni kívánok a mozgalom hivatalos honlapján, valamint a közösségi oldalakon keresztül vehetik fel a kapcsolatot a szervezőkkel. A helyi csoportok szoros összeköttetésben állnak az országos hálózattal, így szakmai támogatást is kapnak. A mozgalom alapszabálya, hogy bármilyen beavatkozás szakmai konzultáció előz meg a károkozás elkerülése érdekében. A balassagyarmati lakosok véleményére kíváncsi az önkormányzat, egy online kérdőív kitöltésére kérik a helyieket a turizmus témájában. jelenleg zajlik a fejlesztési koncepció előkészítése, amelynek segítségével meghatározzák a város turizmusának jövőbeli fejlesztési irányait. Ehhez számítanak a helyiek véleményére. A pár perc alatt kitölthető kérdőívben többek között azt szeretnék megtudni, hogy a válaszadók szerint melyek Balassagyarmat legfontosabb turisztikai értékei, miben látják a fejlesztési lehetőségeket, és milyen irányba fejlődjön a város turizmusa. Gyümölcsfelajánlásokat vár a Szandavár Vadász és Természetvédő Egyesület. Felhívásukban azt írták, a hosszantartó szárazság miatt a környék természetes vizeinek jelentős része elapadt, így a vadon élő állatok egyre nehezebben jutnak táplálékhoz és vízhez. A társaság ezért a lakosság, a termelők és a vállalkozások segítségét kéri. Szívesen fogadnak almát, körtét, szilvát és egyéb a vadállatok számára megfelelő gyümölcsöt, amelyet folyamatosan kijuttatnak az etetőhelyekre. Vácon új távközlési szekrényt helyeztek ki a Hattyú utca Földvári téri végéhez, közölte Makrai Zsolt. Az önkormányzati képviselő tájékoztatása szerint a szolgáltató a terület füvesítését és sövénytelepítését is el fogja végezni, amint azt az időjárás lehetővé teszi. Úgy tűnik, komoly következményei vannak az Európai Unió szankcióinak a Meredisconti lánc európai működésére, írja a világgazdaság.hu. A magyarországi lánchoz tartozó Basket Plus áruház a napokban technikai okokra hivatkozva függesztette fel működését, ami mögött pénzügyi okok is állhatnak. Eközben viszont Szlovákiában, Lettországban és Litvániában is leállt a lánc több, illetve valamennyi üzlete. A háttérben lévő lehetséges ok az lehet, hogy az EU szankciós listára helyezte az egyik tulajdonost, Sergej Schneidert. A Diszkontlánc számára különösen kellemetlen a helyzet, mivel a vállalat az elmúlt időszakban még terjeszkedési tervekkel számolt, és több országban új üzletek nyitására, illetve új munkatársak felvételére készült.
17: Melegben hideg, hidegben meleg.
18: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
17: Minden, ami klíma.
19: Időjárás.
17: Időjárás.
16: Napos, gomoly felhős idő várható számottevő csapadék nélkül. A legmelegebb órákban 35 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
17: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
20: Nyékiautóház.hu.
17: Közlekedés.
19: Közlekedés.
16: Sebességmérésre számíthatnak ma az autósok a kettes főúton a Diós-Jenői elágazásnál, valamint Verőcén az Árpád úton. Ne hajtsanak gyorsan.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
21: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
17: És most indítjuk a napot. Start menü.
21: Start menü.
17: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
19: Megafon.
21: Nagyot szól.
22: 7 óra múlt 3 perccel, sziasztok megafonisták, itt vagyunk, jó reggelt mindenkinek, üdv a streamereknek, rockereknek és a Norbi fanoknak, mert a Norbi is itt van.
23: Bár nincsenek fanjaim, de attól még itt vagyok.
22: Honnan tudod?
23: Sejtem.
22: Igen, Karvas Anya és Kuncog a háttérben, jó reggelt!
24: Jó reggelt kívánok, sziasztok! Augusztus 11-e kedd van, és nem tudom, ti hallottatok róla, hogy holnap valami napfogyatkozás lesz? Állítólag?
22: Valami részleges.
24: Részleges napfogyatkozás lesz, úgyhogy felhívnám itt mindenki figyelmét erre, akit érdekel, talán soha vissza nem térő alkalom lesz mindez. Hát aztán majd meglátjuk, hogy mit is fogunk ebből látni. Na az a lényeg, hogy mit vagyunk, remélem ti is itt vagytok velünk, és hamarosan érkezik az óra első témája.
22: Így van, ami hát még azért egy picit van a nyár, és hát egy megint internetes közösségi oldal, előjött egy komment, erről fogunk majd beszélgetni egy érdekes téma kapcsán.

0: Itt vagyunk tehát, és bár nem szoktam azt a gyors pörgetős kínait nézni, de valahogy bejött egyébként egy téma, egy fiatal, hát nem is tudom hány éves, még iskolás, most egyetemi, vagy gimis, vagy általános iskolás gyerkőcről van szó, nem tudom, de érdekes volt a sztóra, amit ő elmondott, mégpedig azt írta, hogy, és erről indult el a csörte ott az internet népénél, hogy na ettől most rendesen felmer bennem a pumpa. Egész gyerekkoromban azt hallgattam, hogy tanulj, mert az a te dolgod. Oké, de most már ott tartunk, hogyha kilépsz az iskola kapuján, akkor is a bizonyítványod alapján döntik el, kapsz-e valami kedvezményt vagy sem. Én nem voltam kitűnő tanuló, rengeteget tanultam, de matekból mindig becsúsztak rossz jegyek. Emlékszem, mennyire rosszul esett, amikor a tanészárón éreztem, hogy a kitűnők valahogy mindig többet érnek. Hazamentem, anyukám megölelt, azt mondta, büszke rám, mert tudja, mennyit dolgoztam érte, és nekem ez számított. Most meg még a nyáron is ezt kell nézni, hogy aki ötöseket vitt haza, az kap kedvezményt, ajándékot, belépőt, aki meg ugyanúgy végigküzdötte az évet, csak nem lett mindenből ötöse, az nézheti, mint ha azt üzennék, hogy nem voltál elég jó. És ugye a sztori az...
1: Igaz.
0: Igen, a sztori az onnan alapszik, ugye, hogy gyakorlatilag még tart a nyár, és hogy most ez a fiatal, igen, lány abba futott bele, hogy egyfajta diszkrimináció volt az egyik vendéglátó helyen, mert hogy még mindig az volt kiírva egyébként itt a vakációhoz kapcsolódóan, nem tudom melyik országról van szó, hogy ha ötös volt, kitűnő voltál egész évben, meg itt kitűnő a bizonyítványod, akkor neked valami ajándék, kedvezmény, stb. Jár. És ezen akadt ki egyébként ez a fiatal.
1: De miért? Hát ez mindig így volt. Tehát a év végén mondjuk megvoltak a hosszú-hosszú évzárók, alára untuk munkat, de mondjuk értékelték a jó tanulókat mondjuk könyvekkel. Uh-huh. És úgy mentél a nyári szünetre, hogy kaptál ajándékba könyvet, oklevél, ugye?
0: Igen.
1: Meg elismerés, és akkor lehet, hogy csak egy tantárgyból, amiből a legjobb voltál, vagy sportteljesítmény, vagy énekkar miatt voltál kiemelkedő, de kaptál mindig dicséretet. Hát kell, hogy legyen
2: De várjál, Sanyi, de itt most nem erről van szó. Tehát itt senki nem vitatja, hogy az intézmény saját berkein belül hogy jutalmaz a jó tanulóit, hiszen iskola, és az ő feladat körébe tartozik az, hogy a lehető legjobbat hozza ki a gyerekekből, és aki ezt teljesíti, az természetesen honorálja. Tehát nem erről van szó, hanem az, hogy a iskola falain kívül hogy veszi ezt ki magát például, hogy bárki bármilyen módon, ilyen értelemben egyébként szerintem valóban diszkrimináljon egy csomó hát más ember.
1: Te is, Norbi, mint egy vállalkozó, te is a legjobb embert vennéd fel a munkaboltodba.
0: De átbeszéljük majd, mert kezdi fél érteni és annyi a történetet. Nekem egyébként te szembe jött volna nekem itt itteni példával is kapcsolatban.
2: Voltak hasonlóképpen?
0: Mutasd meg a bizidet, és akkor izé, hogy bejöhetsz, és akkor valami. Tudod? Igen. Úgyhogy mindjárt akkor még egyszer átbeszéljük, hogy pontosan miről is van szó. Jó. Reméljük, hogy a hallgatók nem értették félre.

0: Itt is vagyunk, jó reggelt mindenkinek, és akkor egy érdekes közösségi médiás történet az, amiről tudunk megint egy picit beszélni, ilyenek előjönnek, és hát annyi van, mint a szemét, viszont egy-kettő azért elgondolkodtató, és az elgondolkodtatókon belül is van, ami elgondolkodtató. Egy fiatal lánynak a története az, amit itt elkezdtünk pedzegetni, és akkor még egyszer azért itt repetitíve visszahozzuk, hogy akkor Sanyi is tisztában legyen vele. Ugye ő azért fakad ki, mert hogy az egyik vendéglátó helyen azt olvas még mindig, bár már ugye itt a vakáció vége fele vagyunk, hogy az kap kedvezményt, az kap, nem tudom én, egy kicsit...
1: Fagyit.
0: Igen, valami ilyesmi volt, akinek ugye az évvégi bizonyítványa az kitűnő volt és jó volt. Elérte azt, hogy ez nagyon felhúzza őt, mert a gyerekként egész évben azért tanult, hogy a végén egyszer valaki büszke lehessen rá, az anyukája, nem voltak gazdagok, és tudták azt, hogy ez tényleg...
2: Ez az élet.
0: Csak így menni kell, várjál már. És ugye most ott tartasz, hogyha kilépsz az iskola kapuján, akkor is ugye a bizonyítványod alapján döntik el azt, hogy kapsz-e valami kedvezményt, vagy sem. Tehát ugye itt az ő problémája az az, hogy én mondjuk, hogy mi mondjuk hárman bemegyünk egy vendéglátó helyre. Jó, mondjuk ott vagyunk Siófokon, a Petőfi sétányon, voltunk, verettük egész nap, és akkor bemegyünk egy helyszínre, hogy akkor ott megebédelünk. És akkor kijön a pincércsaj, tök kedves.
1: Persze nálunk van a bizi, mert ez életszerű.
0: Tök kedves, és akkor az van, hogy ránéz a karvajra, rád néz, rám néz, és akkor azt mondja, hogy tegye föl a kezét az, akinek van diplomája. És én fölteszem a kezemet, ti meg nem.
1: Így van.
0: És éppen ezért az én ribeye steakem az 70%-kal olcsóbb lesz, míg ti gyakorlatilag olyan áron esztek a Petőfi sétányi étteremben, ahol egyébként a diplomamentes vendégek. Ez helyes vagy nem?
1: Alapvetően megoldanám úgy, hogy a mindhárom két elrendeled, és akkor megvan a kedvezményük. Ezzel nincsen már probléma, de egyébként visszatérve ide, természetesen nem. Tehát ez nem is működik, ez abszolút életszerűtlen, ráadásul kontraproduktív is, mert már hányszor megbeszéltük és jutottunk arra a végkövetkeztetésre szakmák, tanulások és egyéb más ilyen jellegű témák kapcsán, hogy nem biztos, hogy az adott feladatokra éppen pont azok lesznek az alkalmasak, akiknek mondjuk makulátlan a bizonyítványuk érdemények tekintetében, és tehát utána nagyon-nagyon hamar elválik egyébként a víztől, hogy maradunk, hogy marad valaki életben aztán kint bizonyos bizonyítvány
2: birtokában,
1: vagy anélkül, tehát ez itt már élből bukik, és ráadásul mondom, az iskola falain, és az iskolai honoráción túl ez megtörténik, ott az azonnal rögtön kétélű fegyveré válhat, és egyáltalán nem szerencsés. És nem is
2: értelek, nem
0: működik. Most már érted, Sanyika, hogy akkor ez miről van szó?
2: Tehát, meg hát nyilván ugye majd elválik, hogy kinek van nagyobb szakmai tapasztalata. Tehát nyilván, mert vannak ugye olyan emberek,
1: szakmai tapasztalat akkor van, hogyha már éveket képzeltek. Dolgoztunk egy területen, de mondjuk itt nincsen, mondjuk egy diák is.
0: Itt az akkor a kérdés, hogy mondjuk a vállalkozó, és akkor most hozzuk azt, hogy akkor figyelj, mutasd be a bizidet, még tart a nyár, és akkor...
1: 10%-et, de ott vagyunk mi az üzletben, mutasd be a bizi, 7. tanuló voltál, 8. mész, mutasd be a bizidet, ha az 5-ös 10% kedvedményt kapsz a golyós tolárából. Na, mondanék egy ilyen baromságot, biztos, hogy nem csinálnék ilyet.
2: Tehát, nem. És ha mondjuk fel kéne venned valakit...
1: De mit kötekedsz már felvétellel? Igen?
2: Nem. Felvennél valakit mondjuk alkalmazottként.
1: Igen.
2: Hogy bírálnád el? A kitűnő tanulót vennéd fel?
1: Vagy nem érdekelne a kitűnő tanulóság a felvételnél, biztos, hogy nem érdekelne. Ennyi év után ezzel a fejjel 56 évesen biztosan nem. A kitűnő bizonyítvány alapján vennék fel valakit, azt mérget vehet rá.
0: Te melyiket válaszolnád akkor, Sanyi? Mert akkor mehetünk e felé is. Hogy van egy gyerek, egy 7-es vagy mondtad, mindegy. Tehát van egy kitűnő tanulód, van egy kitűnő bizonyítványod, nincs benne 1-4-es sem, vagy majd mondjuk, nem tudom, hogy benne 3 darab 4-es. Melyiket választanak?
2: Én a kitűnő tanulót venném fel. Nekem megbízhatóbbnak tűnik, és felelősség teljesebb gondolkodásúnak, és azért, mert ő harcolt, küzdött, nyilván a másik is, csak ő több eredményt ért el, és mindig ez volt az iskolában.
0: De ez
2: is
0: biztos?
2: Egyébként. Nekem igen. Én így gondolom, hogy azt venném, aki tényleg kiváló, mert ő majd az én cégemet, ahol alkalmazom őt,
0: most,
2: ott is okay. Úgy fog megtalálni.
1: Sanyi, beszorult ebben most.
0: Jó, de most hogy érted azt, hogy hogyan bírálsz-e, vagy hogyan, nem azt, hogy itt érkezel, hogyan
1: Döntesz.
0: Igen, mondjuk, hogy mit gondolsz, hogy akkor most egy kitűnő bizéje van egy mondjuk egy gyerkősznek, vagy pedig ott mondjuk benne. Nekem egy picit más a véleményem. Tehát én sejtem azt, és aztán szerintem most bármi pedagógus Nógrád vagy Pesvár megyében, és mondjuk itt a kis települések, kis pedagógusokat veszünk. De úgy nincs, hogy egy kis pedagógus, de nem mondjuk nem tudom én, tehát mondjuk a Boronkaiban elképzelem azt, hogy ott azért ott az, hogy négyes van, meg ötös van, az négyes, meg ötös. Viszont azért tegyék a kezükre akár a régi pedagógusok is, tehát hogy és én akár kiindulom magamból, hogy azért ha átlagokat számoltunk, akkor mondjuk azért 4,40, nem tudom mennyi volt, de azért, hogy ne legyen már olyan csúnya, az a bizonyítvány. Jó, akkor na, kerekítünk, és akkor még egy kis plusz dolgozat, valami írd meg, és akkor így megvan, és akkor legyen szép, egységes.
2: Ugye ez nálam így volt a telekibe is.
0: És úgyhogy lehet, hogy nincs mögötte egyébként, nincs mögötte normális
2: tartalom. Nekem is így volt. Hetedikben, meg nyolcadikban az volt a lényeg, hogy igen, Hársanyi, nem biztos, hogy ezzel felvennének, de ha még felelsz a mitől egyik tantárgyból mondjuk a négyesért, vagy írsz egy dogát, akkor majd megnyomjuk egy kicsit, és akkor, meg hát tudod, itt volt a Ramcsi is, a Balassiba.
0: Aha.
2: Tehát, hogy ránézett a bizonyítványára, akár ő, akár a Magdi, és úgy nyilván kikértük a véleményét, hogy szerinted ide jó döntés beadhatja meg, mit tudom, és nyilván azt mondta, hogy igen, de hát nyilván a Balassiba ott fel kell kötni a gatyádat, na Ramcsika húzzál még egy kicsit bele.
0: Ezt akkor el is vérzett?
2: Nem, oda járt végül is.
0: Akkor kitűnő lett ott is?
2: Nem lett kitűnő, nyilván nem lett kitűnő. Itt a felvétel...
0: Nyilván szó, mert akkor így hogyan értéked? Akkor melyiket fogod választani, akivel...
1: Akkor most hogy érkezem meg a saját
0: van egy-két négyes, vagy akkor a kitűnő, értem, mert akkor lehet, hogy az van, hogy az ötös matek, az tényleg ötös, mert a gyerek az penge volt belőle.
2: És akkor majd ott utána úgyis a többiek felhúzzák.
0: Itt nem arról van, nem ez a kérdés, hanem ugye azt mondom, hogy akkor ilyentől kezdte, hogy ítélsz meg egy bizonyítványt? Tehát, hogyha van benne egy-két négyes, akkor mondjuk lehet, hogy azt hozza magával, hogy az ötös matekból, az tényleg pacek ötös, és megy tovább, és ott van a tudás mögötte. Nem pedig az, hogy akkor Julika néni a 4,3-ra, akkor ezt felúszta, hogy akkor legyen. Érted, mire gondolok, Sanikám?
2: Értek, de igazából elhiszed, hogy akkor ő pacek ötös, és hogy tényleg, hogy makulátlan is jó, és tényleg
0: mindenből. Tudás.
2: Igen, elhiszed, aztán majd úgyis kiderül.
0: Igen.
2: De először úgyis azt fogod látni.
0: Nem csak ez mindig olyan, tudod, hogy mint hogyha ilyen szitokszó lenne a négyes. Nem?
2: Nem, nyilván, hogy nem, persze.
0: Tehát gyereknek négyes a gyereknek a dolgozata. Azt mondja, mi van akkor?
1: Oké, ugorjunk egy nagyobbat, akkor hagyjuk most az általános iskolát meg a gimnáziumos időszakokat. Ott van valaki tényleg a diplomájával. Megszerzi a diplomát. Kérdezte bárki ebben az életben bárhol, hogy ott aztán arra hanyas kapott, hogy mint volt? Tehát, hogy ötös
2: végzette,
1: vagy vagy
2: elvégezte, az a lényeg.
1: Oké, de akkor bukik ez az egész kitűnőket alkalmazok.
0: De ott meg nincs, bártok, de ott meg nincs is az, hogy ugye a diplománál, ott csak a szakdolgozat, meg a diplomavédés van benne.
2: Én jó szinte vagyok veletek.
1: Nem mögöttem annak más értelemben vett értékelések.
0: Az index az, hogy ott van.
1: Igen, erre gondolok alapvetően, erre gondolok.
0: Ez valaki megnézi-e?
1: Soha senki.
2: Senki.
1: Soha senki.
2: Ez olyan, mint hogy a érettségi matekból 2-es. És kit érdekel? Van érettségét, Sanyi? Van. Ez a lényeg, nem?
1: Jó, de akkor Sanyi, hagyd kérdezzem már meg még egyszer. Mert a saját magadról is ugye elmondod ezeket a számszerű kis adatokat, meg én is tudom saját magam.

0: biztos rosszul érintenek.
1: Biztos, de attól még, de attól te továbbra is tartod magad, hogy bár te is pont azt a tábort erősíted, aki nem volt kitűnő a büdös életbe, ha pozícióba kerül és eljátszhatta az eszét, akkor azonnal a kitűnőket veszi csak föl, és a többi besszen, ugye?
0: Úgyis kihullik egy idő.
2: Nem, de olyan messzire vezet ez még, most elindultunk ebből, most szerintem, hogy zsíg fogunk jutni, de most én bedobom a gyeplőt még gyorsan.
1: Egy horgony dobjál.
2: Én Tresó Pali bácsi tanárúrnak az elveit vallom, ő egy az egybe echte megszüntette az érettségét úgy, hogy van, mert hogy semmi értelme semmi neki. Értem. Na, ezzel folytatjuk igaz. Majd mindjárt.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
5: Újabb vármegyében alakult meg a vízőrző mozgalom, Nógrádban is elindult a civil kezdeményezés. Erről beszélt a Megafon reggeli műsorában a csapat egyik alapítója. Galanics Endre a startmenüben elmondta, a vármegyében jelenleg kritikus a helyzet, a legtöbb kisméretű vízfolyás kiszáradt vagy medre elapadóban van. A problémák kiemelten érintik a fekete víz, a szandavölgyi patak és az Ipoly térségét is. A szakember rámutatott, hogy a források állapota a teljes környező terület vízügyi helyzetének fontos jelzőrendszere. Hozzátette, a helyi vízőrzők feladatai közé tartozik a források állandó figyelése és a vízmegtartó lépések előkészítése. A szervező arról is beszélt, a csatlakozni kívánok a mozgalom hivatalos honlapján, valamint a közösségi oldalakon keresztül vehetik fel a kapcsolatot a szervezőkkel. A helyi csoportok szoros összeköttetésben állnak az országos hálózattal, így szakmai támogatást is kapnak. A mozgalom alapszabálya, hogy bármilyen beavatkozás szakmai konzultáció előz meg a károkozás elkerülése érdekében. A balassagyarmati lakosok véleményére kíváncsi az önkormányzat, egy online kérdőív kitöltésére kérik a helyieket a turizmus témájában. Jelenleg zajlik a fejlesztési koncepció előkészítése, amelynek segítségével meghatározzák a város turizmusának jövőbeli fejlesztési irányait. Ehhez számítanak a helyiek véleményére. A pár perc alatt kitölthető kérdőívben többek között azt szeretnék megtudni, hogy a válaszadók szerint melyek balassagyarmat legfontosabb turisztikai értékei, miben látják a fejlesztési lehetőségeket, és milyen irányba fejlődjön a város turizmusa. Gyümölcsfelajánlásokat vár a Szandavár Vadász és Természetvédő Egyesület. Felhívásukban azt írták, a hosszantartó szárazság miatt a környék természetes vizeinek jelentős része elapadt, így a vadon élő állatok egyre nehezebben jutnak táplálékhoz és vízhez. A társaság ezért a lakosság, a termelők és a vállalkozások segítségét kéri. Szívesen fogadnak almát, körtét, szilvát és egyéb a vadállatok számára megfelelő gyümölcsöt, amelyet folyamatosan kijuttatnak az etetőhelyekre. Vácon új távközlési szekrényt helyeztek ki a Hattyú utca földvári téri végéhez, közölte Makrai Zsolt. Az önkormányzati képviselő tájékoztatása szerint a szolgáltató a terület füvesítését és sövénytelepítését is el fogja végezni, amint azt az időjárás lehetővé teszi. Úgy tűnik, komoly következményei vannak az Európai Unió szankcióinak a merediszkontlánc európai működésére, írja a világgazdaság.hu. A magyarországi lánchoz tartozó Basket Plus áruház a napokban technikai okokra hivatkozva függesztette fel működését, ami mögött pénzügyi okok is állhatnak. Eközben viszont Szlovákiában, Lettországban és Litvániában is leállt a lánc több, illetve valamennyi üzlete. A háttérben lévő lehetséges ok az lehet, hogy az EU szankciós listára helyezte az egyik tulajdonost, Sergej Schneider. A diszkontlánc számára különösen kellemetlen a helyzet, mivel a vállalat az elmúlt időszakban még terjeszkedési tervekkel számolt, és több országban új üzletek nyitására, illetve új munkatársak felvételére készült.
3: Időjárás.
5: Napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadék nélkül. A legmelegebb órákban 35 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
4: Közlekedés.
5: Sebességmérésre számíthatnak ma az autósok, a 2-es főúton a Diós-Jenői elágazásnál, valamint Verőcén az Árpád úton. Ne hajtsanak gyorsan!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: A mágas lágerek alatt mi arról beszélgetünk, hogy egy kicsit eltávolodtunk a kiindulási ponttól, de aztán Norbi azt mondta, hogy szerinte nem, ugye, mert hogy itt olyan kis lánynak, vagy fiatal tanulónak a videója kapcsán indultunk el, aki annak a felháborodásnak adott hangot, hogy gyakorlatilag nyár folyamán egy csomó helyen, és ő is az külföldi kislány, de ott az ő területén, ahol ő él, otthonánál, a városában, ugye, hogy diszkrimináció az, hogy ha bemutatsz egy kitűnő bizonyítványt, akkor mondjuk a fagyinak az ára az még 10%-kal olcsóbb. Ugye innen indultunk ki, hogy egész nyáron nyomasztják a gyereket ezzel a bizonyítványos kitűnős históriával, és utána addig utattunk el, hogy érettségi, meg hogy
1: értek, de már a diploma annak is. Igen. De ez majdnem az, hogy most kell a nyelvvizsga, nem kell a nyelvvizsga, kell az érettségi, nem kell az érettségi.
0: Igen.
1: Ha az egészet az élet oldaláról veszem, és aztán az elhelyezkedésről, az ott való helytállás szempontjából természetesen, és az életre valóság szempontjából, akkor egészen biztos, hogy nem. Én nem tudom pontosan, hogy ezzel együtt valaha is meg fog-e szűnni ez a fajta felépítettség vagy rendszer, nem, mert az alapjaiban...
2: Mindig egy verseny lesz.
1: Alapjaiban, csak már most is az. Most az.
0: Igen, de
1: nem, hogy lesz. Most az.
0: Komolyan mondom, én mindig visszaemlékszem arra, akár műszakon is, bocsánat, de hogy a vegykaron, hogy én egy kezel meg tudom számolni azt, hogy hány olyan ösztökélő prof, vagy tanár, vagy adjunktus adott elő nekem, akire azt mondom, hogy wow, tehát, hogy ezért jöttem én ide, érted? Egy kezel jöttem számolni.
1: Na, ennyi.
0: És gondolom, izé prof, habil, izé, nem tudom mi,
1: milyen
0: de hogy
1: sok...
0: így
1: milyen sok gyerek és milyen sok szülő van gyerekek úgy most, akár a hallgatóink között, akik el tudják mondani azt, hogy tudják jól, hogy a gyerekük tényleg alkalmas volt arra a területre. Azon kevesek közé tartozott mondjuk, aki már tudta, hogy tényleg mit szeretne. Látszottak rajta az alkalmasság jelei, a rátermettség, a szándék, az egész jelleme, habitusa olyan volt. És kénytelenek voltak elengedni ezt a fajta dédelgetett álmot, vagy ezt a fajta célt egy-kettő darab pont nem megléte kapcsán. Tehát értitek, hogy ez...
0: Persze.
1: Hogy ez messze, messze nem igazságos. Tehát az nélkül ez minden életszerűséget és minden olyan dolgot, amit egyébként ehhez kapcsolni kéne. És az egész dolog álságossá válik, legalább annyira álságossá, mint ahogy Sanyi képes lenne egyébként valóban abba a pozícióba, abba az élethelyzetbe kerülve, ahol ő neki hatalmat, a jó Isten adja meg, hogy sose kerüljön ilyen helyzetbe, hogy olyan hatalom legyen a kezébe, hogy emberek feje fölött döntsön, és az, hogy ő munkát ad vagy nem, soha ezt az ország ne engedje meg, hogy Sanyi olyan helyre kerülhessen, hogy ő munkavállalók feje fölött döntsön. Ne, akkor nagyon nagy baj van.
2: Elég szoktam.
1: Szoktál te?
0: Sanyika,
1: tudod, mit szoktál?
0: Jó. Meghagyjuk azt a döntési képességét, hogy ő dönti el azt, hogy a mai citátumban mi lesz majd, vagy a mai kis passziánszokban mi lesz majd. De az még arrébb van. Jó. Igen. Gyertek, kaptok egy-egy fagyit tőle. Jó?
1: És a kedvezmény?
0: 10%.

0: Tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám. Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pálutcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
5: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
7: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
8: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
9: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
8: Horizontablak.hu.
10: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
11: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
10: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idén nézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
11: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
12: Minden hónapban óriási akciók a balassagyarmati Opárt optikában. Nyugdíjasok, figyelem! Augusztusban minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az vékonyított, fényre sötétedő vagy bifokális. Ráadásul új szemüvegét kerettel és lencsével már 20.000 forinttól elkészítjük. Opárt optika. Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
13: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: Eli a neve, vicces, okos.
16: Ne nézz!
15: Nem nézlek!
16: Áú, kicsit nézed.
15: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Eli! Nem ismertem még ilyen lányt. Csak egy éjszaka, a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
17: 8 óra van.
1: Itt a Megafon.
17: A mikrofonnál Györfi Betta.
18: Hírek.
17: Összefogással mentik Szokolya jelképét, útról hordják a vizet egy évszázados hársvának, erről beszélt rádiónknak a település polgármestere. Németné Pintér Csilla közlése szerint a több mint 100 éves hársva a tartós kánikula és szárosság miatt kritikus állapotba került, így a lakosság segítségét is kérték. A település vezető az akció mellett arra is kitért, hogy a hőség miatt az önkormányzat dolgozói minden reggel a helyi futakból, köztük az iskolaudvar kútjából lajtos kocsival hordják a vizet a fákhoz, este pedig a lakosság segíti a locsolást. Hozzátette, Szokolyán nem csak a növényzet, hanem az állattartók és a helyi patak élővilága is szenved a vízhiánytól. A kiszáradó patak szakaszokon a vízmegtartó tócsák fenntartásával igyekeznek megmenteni a tomolykókat, az állattartó telepekre pedig szintén lajtos kocsikkal biztosítják az ivóvizet. Dunakeszin tegnaptól egészen szeptember végéig a Kelet-Pest megyei Kft. Mint kivitelező vállalkozó kertészeti és erdészeti jellegű karbantartási munkálatokat végez 12 utcában, tájékoztatott az önkormányzat. A munka a konzervgyár 20 kilovoltos hálózatát érinti, célja a hálózatra vonatkozó jogszabályi védőtávolságok kialakítása és fenntartása. Hozzátették, a munkálatok során keletkező fát és gajat a kivitelező ledarálja, majd a saját telephelyére szállítja. Gyümölcsfelajánlásokat vár a Szandavár Vadász és Természetvédő Egyesület. Felhívásukban azt írták, a hosszantartó szárazság miatt a környék természetes vizeinek jelentős része elapadt, így a vadon élő állatok egyre nehezebben jutnak táplálékhoz és vízhez. A társaság ezért a lakosság, a termelők és a vállalkozások segítségét kéri. Szívesen fogadnak almát, körtét, szilvát és egyéb a vadállatok számára megfelelő gyümölcsöt, amelyet folyamatosan kijuttatnak az etetőhelyekre. Vácon új távközlési szekrényt helyeztek ki a Hattyú utca földvári téri végéhez, közölte Makrai Zsolt. Az önkormányzati képviselő tájékoztatása szerint a szolgáltató a terület füvesítését és sövénytelepítését is el fogja végezni, amint azt az időjárás lehetővé teszi. 3 hónapja folyamatosan csökken a magyarországi panellakások ára, miközben a téglalakásoké emelkedik, tájékoztatta az MTI-t az egyik legnagyobb hazai ingatlanportál. Közleményük szerint a panellakások négyzetméter ára februárban tetőzött, azóta lassú, de folyamatos csökkenést mutat. Júliusra a szegmens a februári csúcshoz képest több mint 8%-kal lett olcsóbb, és ez az ár az éveleje óta nem látott mélypontra süllyedt. A téglaépítésű lakások ára ellenben stabil maradt, sőt tovább drágult. A tavaszi szinthez képest a nyári hónapokra emelkedett, júliusban érte el az idei legmagasabb átlagos négyzetméter árat. A két szegmens tehát ellentétes irányba indult el. A belga szövetségi kormány új 2026 és 2030 közötti időszakra szóló intézkedési tervet dolgozott ki az LMBTQ közösség tagjai védelmének erősítésére, miután felmérések szerint egyre kevésbé érzik magukat biztonságban az országban. A program egyebek mellett az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés javítására, az internetes gyűlöletkeltés és a társkereső alkalmazásokhoz kapcsolódó csalások visszaszorítására, a rendőrök és bírák képzésére, valamint a munkahelyi diszkrimináció megelőzésére összpontosít.
0: Időjárás.
18: Időjárás.
17: Napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadék nélkül. A legmelegebb órákban 35 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
18: Közlekedés.
0: Közlekedés.
17: Sebességmérésre számíthatnak ma az autósok a 2-es főúton a Diós-Jenői elágazásnál, valamint Verőcén az Árpád úton. Ne hajtsanak gyorsan!
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
19: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
20: És most indítjuk a napot. Start menü.
19: Start menü.
20: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
0: Megapon.
19: Nagyot szól.
21: Szép reggelt kívánunk a jó hallgatóknak,
22: és jó reggelt kívánunk a szép hallgatóknak, mint ahogy azt régen mindig is csináltuk.
21: Olyan rég mondtuk már ezt, Norbi.
22: Időnként fel kell eleveníteni. Főleg, hogy mit találtuk ezt a baromság.
21: Így
22: ez a baromság. Jó, rendben, hát ezt a szépség.
23: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
21: Igen, itt vagyunk, ragyogunk, meg vagyunk, és annyi minden történt, gyerekek, az elmúlt napokban, hogy nekem, tudjátok, hogy van egy ilyen képzetbeli polcom, ezt a Norbi is tudja, meg a Sanyi is tudja, ahol én szoktam pakolgatni mindig a témákat, és akkor hát nyilván súlyozni kell, mi jön előbbre, mi nem, stb. De egyet még mindenképpen le akartam szedni erről a polcról. Ugye múlt heti történet az, hogy ugye a Duna extra alacsony vízállása miatt egy második világháborús katonai motorkerékpár került elő a Batthyány térnél. Szerintem ez a hír, amikor ezt meglátta, hogy meghalotta Bakos Gyula, ami drága dandár tábornok hadnagy ezredes törzsvezérünk, ugye a 16-os Honvéd Katonai Hagyományozó és Kulturális Egyesületnek az elnöke, akkor egyből megadtam nekem a Gyula. Hogy hát oké, ez a Duna, tehát előjönnek autók Szobnál, ugye?
22: Hát most nyílnak a gépjárműkereskedések a Duna medrében.
21: Előpattan egy náci motor, és ugye a Pestvár megyei kutatómentőszolgálat, ugye Hongó, akivel mi sokszor beszéltünk már, ők kapták ki onnan, tehát hogy mi lehet még?
22: Szerint bármi, ezen az alapon bármi.
21: És nyilván a Duna az azért egy nagy folyású terület, tehát hogy nem, tényleg a Megyeri hittól szobig bezárólag itt a mi részünkön a hallgatói szféránkon mi lehet.
22: De mondjuk
21: az Ipoly környékén, nyilván oké, ez nem olyan mély, mint a Duna, de hogy valami lehet esetleg, biztos, hogyha előbukkad bizonyos mélyebb részeken, akár ott nem tudom én, Tésre, vagy ott azon a Lehtkés környékén, vagy a Garam, vagy érted, mire gondolok itt a felvidéki folyóknál is, hogy lehet-e mégis, mi lehet?
23: Szerintem biztos. Azt mondtam a múltkor magamban, ezt mondom, olyan, mint a nagy Ipoly takarítás, mondom, hogy a Duna alacsony vízállása miatt, hogy előjönnek különböző dolgok. Lásd autó, lásd motor, bármi.
21: Jó, Figyelj, fél évente egyszer tudsz egy jót mondani, ez most megtörtént, jó, egyezzétek fel így augusztus idusán majdnem, és akkor legközelebb decemberben várunk egy hasonlót, jó?
23: Oké, érdi, készülök.
21: Igen, tehát ott tényleg ipony nagy takarítás, mert kijönnek a náci motrok, meg az autók, meg minden kb.
22: Ne, visszatérve egyébként a felvetésedre az alap gondolatra, egészen bizonyosan vannak. Tehát lehet, hogy nem olyan számban, sőt, biztos, hogy nem olyan számban, de az arányokat követve...
21: Mi lehet?
22: Az arányait követve, ami elfér, mit tudom én, hát nem tudom. Hát egy autó...
21: Egy fél tigrisben ne lehet valahol?
22: Azért azt nem hiszem, azért azt nem gondolnám. Inkább kisebb dolgokat szerintem, mondjuk, ha háborús dolgok, vagy háborús időszaknál maradunk, és valószínűleg ez inkább a realitás. A hűtőszekrényeket nem szeretnék annyira kiszedni.
21: Nem.
22: Lehet, hogy az se volna kevés, sajnos, ipolytakarítás zárója bezárva, hanem tényleg inkább a akár még veszélyesnek is mondható háborús emlékek, háborús tárgyi emlékek sora rengetegen lehet egyébként a folyókban, ez egészen biztos. Ha csak azt az egyet vesszük, hogy amikor az annak idején mondjuk az Ipolyon átvonuló, mit tudom, a Széchenynél átvonuló, tudjátok, hogy a káprások alatt egy tragikus események történtek, ha csak ott, amik elhullottak, leestek róluk, mit tudom, erről, amarról, és azok nincsenek összegyűjtve, és ez csak egy pillanatnyi dolog.
21: Hát erről fog majd mindjárt tudni beszélni, Gyula. Tehát, hogy mi lehet még itt. És tudom azt, hogy ha elmegy kirándulni valahova, akkor neked az agya és a szeme az egy ilyen szonáros, ez egy fénykereső,
22: nem is átalakul. Azért megy kirándulni, hogy keresse.
21: Igen, úgyhogy mi lehet még itt a vizeinkben a környéken? Erről beszélgetünk Bakos Gyulával mindjárt.

0: Mi minden lehet a környéken, a vizekben? Gondolván arra, hogy a múlt héten egy náci motort húztak ki a Dunából a Batthyány térnél. Ez a témánk ezekben a percekben, és hát ugye azért elgalandoztunk, és a gondolataink azért fel-fel tupírozódtak, mondván egy szép magyar szóval, hogy hát tényleg lehettek még itt, vagy lehetnek még itt azért kincsek az extrém alacsony vízállásoknak köszönhetően.
1: Hát, hogy de mondjuk most már annyira nem lennék rá kíváncsi, tehát érdekelnek ezek a most előjött dolgok, én már többet nem szeretnék ezen az áron pedig előszedetni.
0: Ha, igen, értem, hogy mire gondolsz.
1: Nyilván, hát lehetne még. Egyébként, ami mostanáig, az, hogy biztos, hogy lesz, az egy érdekes dolog, Sanyi, mert ami mostanáig így ebben a jelenlegi helyzetben nem került elő, az már talán nem igazán fog, akkor tudunk többet, és biztos lesz kijelenteni, hogyha ettől még alacsonyabb lenne mondjuk a Duna vízállása.
2: Jó, hát persze, de ezt se gondoltuk volna.
0: Hát akkor fognak majd, hogyha majd tényleg, ne adj Isten, akkor fog majd kibukkanni egy tigris valahonnan, nem tudom én éppen a Petőfi lábánál.
1: Ez ami benne pár méter, gondolom.
0: Igen, tehát hogy bizony, van még, úgyhogy itt is megragadjuk az alkalmat, főleg itt a Dunamentieknek szólva, hogy ne vigyázzat, mert bizony, látjátok, hogy mi volt.
1: Van ott még pár méter, és nem biztos, igen. Hogy az a legnagyobb, hogy mondjam, csak trúvá is az a legnagyobb esélymény, amikor valamit annak kihalászunk, hanem ha mondjuk abba beleszorulunk, az se túl
0: így vicces. Van, úgyhogy mi minden lehet még, akár a Duna környékén, ugye, hogyha itt mondjuk azt mondtok, hogy tényleg Szob és a Megyeri hídi elévő rész, vagy vannak esetleg olyan szakasz, hogy mélyebb részei, akár az Ipolynak, vagy itt a felvidéki részeknek, Garamtól kezdve, bármi, ahol még elő-elő bukkanhatnak, vagy ahol még tényleg akár a történelemből tudva lévő az, hogy események voltak, történések voltak, és onnan még előjöhetnek ilyen relikviák, vagy mondjuk egy motor, vagy valami.
1: Azt tudjuk egyébként, Ádi, hogy milyen állású most az Ipoly, úgy mondjuk a folyás szakaszon?
0: Alacsony. Nem jó annyira.
1: Lehetne jobb.
0: Nem olyan, mint tavasszal.
2: Nem egyébként, képzeljétek el, hogy voltunk Szilvásváradon, és ott is azt mondták, hogy ki van száradva a fátyol vízesés, és iszonyú jó volt, mert előtte egy-két nappal azért volt eső, és hál' Istennek van benne tiszta csodás.
0: Annyira
2: víz.
0: Örülök, hogy ezt meg tudtátok élni.
1: Tudtál zuhanyozni.
0: Így van. Na, úgyhogy Vakos Gyula, a 16-os Honvéd Katonai Hagyományőrző és Kulturális Egyesület elnöke a vendégünk. Szevasz Gyula, jó reggelt!
3: Szervusztok, jó reggelt! Hello.
0: Jó, fie, vald be, mikor megláttad a hírt, mit éreztél?
1: Irítséget.
0: Mit?
3: Hát hála is jó Istennek, hogy eddig megmaradt, meg megtalálták.
0: De előjött belőled ez a... nem, ez a vadász ösztön.
1: Miért nem én?
0: Igen.
3: A múzeumban el tudtuk volna nézegetni, mi is, az igazság.
0: Igen, na, ahogy mondtuk, azért itt elő-elő bukkannak dolgok, most nem is tudom hol, egy picit lejjebb egy ilyen féltonnás bombát is találtak, azt hiszem.
1: Na, az nem
0: tehát
1: jó.
0: Előjönnek ilyen dolgok. Vannak-e olyan részei, akár mondjuk itt a mi hallgatói térségünkben, Görénken, Bölön mondjuk talán is kezel itt a Duna ezen szakaszán, Dunakanyar környékén, vagy éppen már mehetünk a kisebb folyások felé, ahol tudod azt, vagy tudjátok azt, akik ebben benne vagytok, hogy ott tényleg még történt valami, és hogy még előbb bukkanhatnak majd esetleg dolgok, Gyula?
3: Hát azért ott Széchenyi környékén, ugye ott nagyobb harcok
0: voltak. Ez pont Norbi mondta, igen?
3: Igen, mert a világháború alatt ugye az Ipoly az ki volt áradva, vagy hatalmas terület volt, tehát a kedves hallgatók így meg földereng, hogy télen azért így ősszel, télen, amikor vannak a nagy áradások, ott egy hatalmas nagy árvízi terület van, ez így nézett ki nagyjából a világháború alatt is, és nem is fagyott be, ezért is volt probléma a szovjet csapatoknak ugye az átkelés, amikor a front elért minket, mert hát ugye a felvidék irányába húzódtak vissza a német-magyar csapatok, hát és ott ugye Széchenyi környékén még így előfordulhatnak ott a káprások alatt, de azért óva intenik mindenkit attól, hogy ilyen világháborús relikviákat keresgéljen, mert ezeknek azért a nagy része az veszélyes robbanóanyag. És hiába telt el 80 év, ezek még mindig aktívak.
0: Én pont most láttam valahol, szintén a Dunaparton volt egy ilyen nagyon pici, nem tudom, azt láttátok-e, nem tudom, kiosztotta meg, egy ilyen kis, vagy Esztergom környékén, egy ilyen kis gombóc, egy ilyen kis fém gombóckát talált az egyik helyi lakos, és olyan rendes volt, mert hogy szólt a rendőrségnek, stb. Jöttek, hogy itt aztán a tűzszerészek, és mondták azt, hogy aha, jó, akkor itt minden lezárva, és hogy azt mondták a szakemberek, ott a szakértők, hogy brutálisan veszélyes cucc volt. És akkor, hogy belefért a
1: gránát volt,
0: a
1: mondjuk?
0: Nem gránát, hanem valami
3: gránát.
0: Gránát volt, láttad?
3: Egy vécsei, igen, egy vécsei kézi gránát volt. Azt jól emlékszem, hogy 36 típusú, és ugye ezek úgynevezett csapódó gyújtósak. Tehát ezek úgy működtek, hogy kihúzta a biztosító szeget a katona, eldobta, a saját tengerek körül dobás közben ez megfordult, szétcsúszott benne a biztosítás, és amikor becsapódott, felrobbant. Tehát ez egy csapódó biztosítós kézigránát. Na most ezeknél lehetetlen megállapítani, ha ki van belőle húzva az ütőszög, hogy ez milyen állapotban van. Lehet, hogy csak egy fél centit mozdítunk rajta és robban, lehet, hogy ugdosatjuk, semmi nem történik. Aha, ez egy lutri. Tehát semmiféleképp nem szabad ezekhez hozzányúlni, mert pillanatok alatt ugye megvan belőle a baj.
1: A tűzszerész megsemmisíti, és akkor biztos.
0: Igen.
3: A tűzszerészek is rettenetesen utálják ezt a gránát típust. Ugyanilyen a német puskagránát, tehát az is gyakorlatilag akkor lehet rá mondani, hogy úgymond felhasználatlan, amikor az eredeti tokjába megtalálják. Na, ilyen nincsen. Tehát azokat is mindig kezelik, hogy kilőtt, és ezek is ugye az elején van egy gyújtó, tehát becsapódik, megütődik és felrobban. Tehát ezek mind nagyon-nagyon veszélyesek, és az emberek át se gondolják, hogy azt hiszik, ez egy, csak egy kis valami, mit tudom én, egy 10-15 centis vasdarab, aztán, hogyha elszól, elviszi az embernek a kezét egy másodperc alatt.
1: Ez így van, vagy még rosszabbat is tudok
0: hozni. Azért, hogy erről beszélgetünk, mert szerintem biztos, hogy elő a Sekély Duna véget, vagy a kiszáradt folyók véget, szerintem előttek ezek a amatőr kincsvadászok, és akkor olyan kis fémdetektorral próbálnak egy keresgélni, és hogy bincsizgetni dolgokat.
1: Persze. Hogy ez Gyula, hogy... egyébként azt lehet tudni, hogy ez a most előkerült motor, ez kb. Milyen állapotban van? Hát a buta kérdés nyilván, de
0: kis éjszapos!
1: Mi lesz ebből? Mi lesz ebből? Mi lehet ebből?
3: Hát ahogy néztem, elég jól megvédte az iszap, tehát tényleg az konzervált, ugye oxigén nem érte. Hát restaurálható állapotban van, tehát azt mondom, hogy nem tudom a belső alkatrészek mennyire álltak össze, mennyire szivárgott be a víz, de láttam ennél már rosszabbat is, amit összeraktak és működött utána.
0: Komolyan?
1: Nem semmi.
3: Igen. Hát azért most már itt a 21. században itt már csodákra képesek, tehát amikor egy szétlyukat, sisakot is fel tudnak úgy újítani, hogy beheggezgetik ugye ilyen lézerheggeztével, én ehhez annyira nem értek, én csak a végeredményeket látom általában, és meg nem mondanám róla, hogy hát ez egy rosta volt az egész. Szépen meg tudják. Arra visszatérve meg, hogy még a környékünkön...
0: Mond, igen.
3: Hol vannak ilyen dolgok, ugye hát eleve az Ipolyban folyamatosan találnak dolgokat. Nagy része amúgy tüzérségi lőszermel, az hozzátartozik, itt a leggyorsabb megsemmisítés a világháború után, úgymond az egyszerű embernek az volt, hogy fogta és bedobta valami vízbe, ez általában az Ipoly volt. A Garamnál, ugye ez tőlünk egy kicsit azért messzebb van, ott hatalmas harcok voltak 44-45-ben, ugye a Szent László hadosztály is ott harcolt, ott például a holttesteket a Garamba szúrták be a szovjetek is, mert egyszerűen nem tudták hova rakni, meg ugye a német-magyar katonák nagy részének is ez lett a sorsa, azért nincsenek ott ugye ilyen nagyobb katonai temetők, mert hát a víz mindent elnyelt, hideg volt, ugye a felszerelés rajtuk lehúzta az aljára, és ennyi. Szóval ezért még felszerelés és tárgyak is szoktak ilyenkor előkerülni ebből az okból kifolyólag.
0: És akkor ez véget te, vagy ti akár mondjuk a Petivel neki indultatok a napokban, vagy most annyira nem volt ráérkezésetek, hogy azért egy,
3: hát,
0: nem tudom.
3: Hát, én megmondom őszintén,
0: vagy
3: van
0: annyi cuccotok van már, hogy nem, már nem kell.
3: Nem, abban sose elég. Az egyesületen belül van egy-kettő bajtárs, akik kimentek így a Dunapartra, és itt szabad szemmel találtak egy-két dolgot, tudom én, ilyen kitüntetés darabokat, fár szétlapított, kilőtt hüvely, de pont az említett okok miatt, mivel ez igen veszélyes, így nem állunk neki ilyennel szórakozni, mert hát úgy vagyok valahogy még azért kéne egy jó pár évet gyűjtögetni.
0: Igen, de ez egyébként tök jó, hogy te mondod, mert akkor ez szerintem legalábbis remélem, hogy visszatartó elő a hallgatók felé, hogy egy olyan csapat, egy olyan lehet azt mondani, hogy a történész és szakértői gárda, akik ezzel foglalkoznak már X-10, nem tudom hány éve, ők sem mennek le, és kezdenek el turkálni a sekélyesbe, mert
1: életveszélyes.
0: Ki tudja, hogy mi van. Úgyhogy Gyulám, ezért is jó volt beszélni veled. Mondd még, amit
3: A világháború mindent, amit említettem, hogy nagyon sok mindent beszóltak a vizekbe. Tehát, hogy a kilőtt tüzérségi gránátokat, amit megtaláltak a földön, esetleg nem robbant föl, ugye a munkást folytatni kellett a földeken, ezeket, amit találtak, a legközelebb vízbe fogták és beszórták, és ezért vannak tele, és ezért nagyon veszélyes.
0: Igen. Jó, köszönjük, hogy tudtunk beszélni. Valami újdonság, frissesség van, akkor szóljál a csapattal kapcsolatban, és akkor megint hívunk és dumálunk. Jó, Gyulám?
3: Jó, rendben, köszönöm.
0: Köszönjük a szakértést, szia, szia, minden jó.
1: Szép napot.
0: Bakos Gyulával beszélgetünk, tehát a 16-os Honvéd Katonai Hagyományőrző és Kulturális Egyesület elnökével, és hát a zárszó az az, hogy nem kimenni és turkálgatni a sekélyesbe, mert életveszélyes.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Györfi Betta.
4: Hírek.
6: Összefogással mentik Tokolya jelképét, útról hordják a vizet egy évszázados hársvának, erről beszélt rádiónknak a település polgármestere. Németné Pintér Csilla közlése szerint a több mint 100 éves hársva a tartós kánikula és szárosság miatt kritikus állapotba került, így a lakosság segítségét is kérték. A település vezető az akció mellett arra is kitért, hogy a hőség miatt az önkormányzat dolgozói minden reggel a helyi kutakból, köztük az iskolaudvar kútjából lajtos kocsival hordják a vizet a fákhoz, este pedig a lakosság segíti a locsot.

0: Hatóságok kialakítása és fenntartása. Hozzátették, a munkálatok során keletkező fát és gajat a kivitelező letarálja, majd a saját telephelyére szállítja. Gyümölcsfelajánlásokat vár a Szandavár Vadász és Természetvédő Egyesület. Felhívásukban azt írták, a hosszantartó szárazság miatt a környék természetes vizeinek jelentős része elapadt, így a vadon élő állatok egyre nehezebben jutnak táplálékhoz és vízhez. A társaság ezért a lakosság, a termelők és a vállalkozások segítségét kéri. Szívesen fogadnak almát, körtét, szilvát és egyéb a vadállatok számára megfelelő gyümölcsöt, amelyet folyamatosan kijuttatnak az etetőhelyekre. Vácon új távközlési szekrényt helyeztek ki a Hattyú utca Földvári téri végéhez, közölte Makrai Zsolt. Az önkormányzati képviselő tájékoztatása szerint a szolgáltató a terület füvesítését és sövénytelepítését is el fogja végezni, amint azt az időjárás lehetővé teszi. 3 hónapja folyamatosan csökken a magyarországi panellakások ára, miközben a téglalakásoké emelkedik, tájékoztatta az MTI-t az egyik legnagyobb hazai ingatlanportál. Közleményük szerint a panellakások négyzetméter ára februárban tetőzött, azóta lassú, de folyamatos csökkenést mutat. Júliusra a szegmens a februári csúcshoz képest több mint 8%-kal lett olcsóbb, és ez az ár az éveleje óta nem látott mélypontra süllyedt. A téglaépítésű lakások ára ellenben stabil maradt, sőt tovább drágult. A tavaszi szinthez képest a nyári hónapokra emelkedett, júliusban érte el az idei legmagasabb átlagos négyzetméter árat. A két szegmens tehát ellentétes irányba indult el. A belga szövetségi kormány új 2026 és 2030 közötti időszakra szóló intézkedési tervet dolgozott ki az LMBTQ közösség tagjai védelmének erősítésére, miután felmérések szerint egyre kevésbé érzik magukat biztonságban az országban. A program egyebek mellett az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés javítására, az internetes gyűlöletkeltés és a társkereső alkalmazásokhoz kapcsolódó csalások visszaszorítására, a rendőrök és bírák képzésére, valamint a munkahelyi diszkrimináció megelőzésére összpontosít.
1: Időjárás.
0: Napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadék nélkül. A legmelegebb órákban 35 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
1: Közlekedés.
0: Sebességmérésre számíthatnak ma az autósok a 2-es főúton a Diós-Jenői elágazásnál, valamint Verőcén az Árpád úton. Ne hajtsanak gyorsan!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Jó rádiózás mindenkinek, itt is vagyunk, és igen, gondoltam azt, hogy ez ilyen, hogy mondjam, picit ilyen bulváros lesz, mert hogy tényleg náci motor találtak a Dunában, és mi minden lesz majd itt a környékünkön is. Viszont azért, hál' Istennek, Bakos Gyula, a 16-os Honvéd Katonai Hagyományőrző és Kulturális Egyesület elnöke azért elvitte ezt abban az irányba, hogy hát eszetekbe ne jusson turkálgatni a Sekély Dunában, pláne ilyen régi, rozsdás, világháborús cuccok kapcsán, mert hogy ők, akik azért tudják azt, hogy mi van a Földön és mit találnak meg, még ők sem merik ezt hazahozni. Úgyhogy ennek ellenére sok minden lehet még, akár a garamban.
1: Igen, mert az öngyilkossági kísérlet és a gyűjtés között azért van egy szélesebb határvonal, és ezeket nem nagyon kéne átugrálni. Tehát a gyűjtés az utána kezdődjék, amikor már ezek az eszközök azért túlestek például azokon a vizsgálatokon, meg azokon a dolgokon, amiktől megtudjuk, hogy még életveszélyesek-e, vagy már nem. Tehát ne tévesszük ezt össze.
2: Norbi, hogy van valami eszköz, amivel így be lehet mérni bizonyos mélységig, hogy akár a Dunában, vagy bármelyik folyóban, lehet-e valami életveszélyes lőszer, bomba, bármi egyéb. Én azt gondoltam, hogy van-e ilyen, hát jó, és hogy időre el, tehát hogy átpásztázzák.
1: Ott, ahol folyami közlekedés van, ráadásul nagy mennyiségű Pest területén belül pedig még sűrűbb. Ők nyilván hivatalból, előtte, kapásból, sőt időszakosan.
0: Hát gondolom, a hajón azért van valami fajta szonár vagy rendszer, ami látja azt,
1: hogy
0: mi van előtte.
1: De előtte is biztos, hogy a nagyokra vonatkozólag tényleg, amik nagyméretűek, és nem csak bombák.
0: Azt már rég kiszúrták volna.
1: Hídalkatrészek, trallala.
0: De szerintem azokat nem látja, érted azt, hogy most itt is benne volt egy náci motor, iszap alatt. Hát ott senki nem látta.
2: De szerinted
0: ezt a motort nem jeleztek. Nem, mert iszap alatt volt, érted? Tehát gyakorlatilag most annyi volt, hogy az ott volt iszap alatt bekészedni, és akkor most gondolom, hogy visszahúzódott a víz, most bukkant aztán valahogy.
1: De ha látta is, ha mondjuk volt róla egy kvázi röntgenkép, vagy fénykép, vagy ultrahangos kép.
0: Most egy puklit látsz
1: valamit, akár ki is vette, de ha nem veszélyeztette a folyami közlekedést, nem veszélyeztetett igaziból a folyó közepén semmit, akkor valószínűleg kevéssé, hogy is mondjam, csak kifizetődő, és igen, túl drága kiemelni azt a motort, mint hagyni.
0: Igen.
1: Na most így ebben a sajnálatos helyzetben ez egészen más megvilágításba esik, de én szerintem az alapdolgoktól védve van azért ez a Dunán való közlekedés és az élet, ez egészen biztos. Igen. Ugyanaz, mint a tengerfenék. Különben megemlékezzetek a filmekre. Minden fegyvert, minden olyan eszközt, amit meg akar az ember szabadulni, tóba, vízbe, folyóba, tengerszélébe dobálgat, ész nélkül, mióta
2: odalöknél.
1: Tessék?
0: Engem is odalöknél? Milyen kérdéseket tesz fel ez?
2: A tengerbe, a Dunába, ha meg akarnál tőlem szabadulni.
1: Nem, dehogy is. A másik, ami a filmekben van, ugye, vagy fölgyújtják. Szerintem téged fölgyújtanálak.
0: Igen.
2: Jézus! Hadd
0: lángoljon. Nem, mert ő meg bedobnád a vízbe, és akkor lebegne, mint egy ilyen izé, és nem baba, tudod, így nem is merülne el, csak hogy vetődne minden.
1: De kiabálna, kapaszkodna, mondjuk, ha meggyulladna, akkor is.
0: Igen. Na, jó van, csodás volt az árás.
1: Sanyika, hogy kérdezhetsz ilyen baromságokat?
0: Hülye, hagyjad már. Na, jó van, meg a slágerekkel megyünk tovább, maradjatok velünk!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
4: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
3: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
4: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
3: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
4: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
3: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
4: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
3: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
4: Megéri hozzánk jönni.
0: Megéri hozzánk jönni.
4: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársony ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigány pecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
6: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
5: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
6: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
5: Bársonyvendéglő.hu. Bársonyvendéglő.hu.
7: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
8: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Eli a neve, vicces, okos.
10: Ne nézz!
9: Nem nézlek!
10: Áó, kicsit nézhetsz.
9: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Eli! Nem ismertem még ilyen lányt. Csak egy éjszaka a mozikban.
11: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon. Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban, a Múzeum udvarban és a Bebek pajtában. A színpadon Dash, Valmár, Szikora Robert és az Ergo, Meringer, Analog Balaton, Bongor, Filó Live, Budafolk Band, a Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni produkciós iroda és még sokan mások. Négy nap alatt négy helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között Füleken a Várlak Fesztiválon.
12: Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: 9 óra van.
2: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
1: Újabb vármegyében alakult meg a vízőrző mozgalom, Nógrádban is elindult a civil kezdeményezés. Erről beszélt a Megafon reggeli műsorában a csapat egyik alapítója. Galanics Endre a startmenüben elmondta, a vármegyében jelenleg kritikus a helyzet, a legtöbb kisméretű vízfolyás kiszáradt vagy medre elapadóban van. A problémák kiemelten érintik a fekete víz, a Szandavölgyi patak és az Ipoly térségét is. A szakember rámutatott, hogy a források állapota a teljes környező terület vízügyi helyzetének fontos jelzőrendszere. Hozzátette, a helyi vízőrzők feladatai közé tartozik a források állandó figyelése és a vízmegtartó lépések előkészítése. A szervező arról is beszélt, a csatlakozni kívánok a mozgalom hivatalos honlapján, valamint a közösségi oldalakon keresztül vehetik fel a kapcsolatot a szervezőkkel. A helyi csoportok szoros összeköttetésben állnak az országos hálózattal, és szakmai támogatást is kapnak. A mozgalom alapszabálya, hogy bármilyen beavatkozás szakmai konzultáció előz meg a károkozás elkerülése érdekében. A balassagyarmati lakosok véleményére kíváncsi az önkormányzat, egy online kérdőív kitöltésére kérik a helyieket a turizmus témájában. Jelenleg zajlik a fejlesztési koncepció előkészítése, amelynek segítségével meghatározzák a város turizmusának jövőbeli fejlesztési irányait. Ehhez számítanak a helyiek véleményére. A pár perc alatt kitölthető kérdőívben többek között azt szeretnék megtudni, hogy a válaszadók szerint melyek Balassagyarmat legfontosabb turisztikai értékei, miben látják a fejlesztési lehetőségeket, és milyen irányba fejlődjön a város turizmusa. Gyümölcsfelajánlásokat vár a Szandavár Vadász és Természetvédő Egyesület. Felhívásukban azt írták, a hosszantartó szárazság miatt a környék természetes vizeinek jelentős része elapadt, így a vadon élő állatok egyre nehezebben jutnak táplálékhoz és vízhez. A társaság ezért a lakosság, a termelők és a vállalkozások segítségét kéri. Szívesen fogadnak almát, körtét, szilvát és egyéb a vadállatok számára megfelelő gyümölcsöt, amelyet folyamatosan kijuttatnak az etetőhelyekre. Vácon új távközlési szekrényt helyeztek ki a Hattyú utca földvári téri végéhez, közölte Makrai Zsolt. Az önkormányzati képviselő tájékoztatása szerint a szolgáltató a terület füvesítését és sövénytelepítését is el fogja végezni, amint azt az időjárás lehetővé teszi. Úgy tűnik, komoly következményei vannak az Európai Unió szankcióinak a Meredisconti lánc európai működésére, írja a világgazdaság.hu. A magyarországi lánchoz tartozó Basket Plus áruház a napokban technikai okokra hivatkozva függesztette fel működését, ami mögött pénzügyi okok is állhatnak. Eközben viszont Szlovákiában, Lettországban és Litvániában is leállt a lánc több, illetve valamennyi üzlete. A háttérben lévő lehetséges ok az lehet, hogy az EU szankciós listára helyezte az egyik tulajdonost, Sergei Schneider. A Diszkontlánc számára különösen kellemetlen a helyzet, mivel a vállalat az elmúlt időszakban még terjeszkedési tervekkel számolt, és több országban új üzletek nyitására, illetve új munkatársak felvételére készült.
2: Melegben hideg, hidegben meleg.
12: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
2: Minden, ami klíma.
4: Időjárás.
2: Időjárás.
1: Napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadék nélkül. A legmelegebb órákban 35 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
2: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
12: Nyékiautóház.hu.
13: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. Malomautóház.hu.
14: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője.
12: Otis.hu.
2: Közlekedés.
4: Közlekedés.
1: Sebességmérésre számíthatnak ma az autósok a kettes főúton a Diósjenői elágazásnál, valamint Verőcén az Árpád úton. Ne hajtsanak gyorsan.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most indítjuk a napot. Start menü.
12: Start menü.
2: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megafon.
12: Nagyot szól.
15: 9 óra múlt 3 perccel. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Reméljük, hogy mindenki örül, mindenki boldog, és mindenki itt van velünk. Norbika is itt volt, hogy azért is legyetek velünk, mert Norbi is itt van veled.
16: És én ezek közé tartozom. Örülök és boldog vagyok, hogy itt lehetek.
17: Öröm bódottá, ahogy régen mondták.
15: Pontosan, az az.
17: Veletek, szép délelőtöt mindenkinek. Tudod, a hoppentottaté taláddá étette, nem Máté. Istenem.
15: Azt mindig szokta idézni. Maradjon, hogy pátotta. Igen. Na, jó van, jön BBT. Jó, aztán elmondja a magáit.

0: Lefagyasztó hírek jönnek, ez a Kék Halál, és Varga Bíró Tamás itt is van már. Halló, halló, halló, hello, jó reggel.
1: Halló, halló, elektorkalandorok. Jó reggelt neked és a kedves hallgatóknak is. 1240-ben járunk.
0: Na!
1: A pápa betiltja a szabad kőművességet. Végre, nagy nehezen betiltotta a szabad. Na, igen.
0: Oké. Okay.
1: Viszont radikális római katolikusok egész Európában alapítottak egy föld alatti testvériséget, a MOPS rendjét.
0: Ez az a MOPS?
1: A kutya.
0: A kutya?
1: Igen. Akit a hűség szimbólumának, a megbízhatóság és álhatatosság példaképének tekintettek. Uh-huh. Igen. A tagok kutyanyakörvet viseltek, az ajtókon kaparáztak, hogy beengedjék őket, illetve közösen ugattak a kutyákkal, akik ott voltak velük, és közben pedig 9-szer körbe kellett menniük az újoncoknak egy ilyen kis kutyaszerű özén, akár szobron, de utána egy porcelán mops farkatövét is meg kellett csókolniuk.
0: Micsoda úri társaság!
1: Ezek a bizarr szertartások egyébként írásos formában maradtak fenn, de ugye a tagoknál, és ez meg ránk maradt, ezüstből képzült MOPS medálokat is találtak. Voltak, vitték a nyakukba. 1248-ban lepleződtek le. Azonnal elrendelték a rend eltörlését, viszont vannak arra utaló jelek, hogy ez a föld alatti mozgalom még nagyon-nagyon, de nagyon sokáig aktív volt. Kedves Kék Halál hallgatók, ha MOPS nyakláncos kabalás emberrel találkoztok, küldjetek egy fényképet róla nekünk. Itt a csalhatatlan bizonyíték, hogy a MOPS rendje a mai napig működik. Az a minden itt neki.
0: A MOPS rend.
1: De tényleg, hogy ki lehet ferdíteni egy vallást? Miért?
0: Igen,
1: Istenem, jöjjön egy jó hír.
0: Na.
1: A társasjátékok csökkenthetik a demencia kockázatát. Monopoly, Scrabble, Risk, kinevet a végén, teljesen mindegy, hogy milyen, ugyanis segítenek megőrizni az agyad egészségét, az öregedés során megvédeni az agyat a kognitív hanyatlástól, és csökkentik a neurodegeneratív betegségek, például a demencia kockázatát.
0: Ez egész jó.
1: Folyamatos karbantartás, és én mindig irigyeltem azokat, amikor gyerek voltam, akkor még csak-csak valamennyire társas hoztunk oda-haza, de ugye hát egyke voltam, úgyhogy más jobb ilyen a szüleimmel, ők meg hamar megunták, de már én felnőtt koromra nem, tehát nem voltam olyan bandákba, olyan baráti körökbe benne, ahol most látom, hogy társas játékkörök.
0: Jaj, hát hasonlóan érzek én is, mert hogy Balassőrmeton is a társas est van a Városi Központban, azt szokták rendesen. Én oda így nem mennék le, de látom egyébként sikeres, de hogy én nem mennék le, ugyanakkor lenne olyan baráti társaság, hogy akkor a hétvégén chips, nusinasi, nápoi ízés, sörözők, nem tudom én, és akkor elkezdünk rizikózni, akkor azt mondom, hogy persze, simán.
1: Te vicces, bolondozom.
0: Vagy valami, nem tudom én milyen, akár Harry Potteres, bármi, mert hogy ezt szoktam nézni a cikkeket, hogy iszonyat milyen játékok vannak most már kifejlesztve társas játék.
1: A mai napig.
0: Nyomatják
1: otthon. Igen. De ugyanúgy a sógornőm, meg a lendő férje. A lendő férje, Jakab, ő társas játék táborban is volt. Itt volt valahol Szentendrén. Aha. Úgyhogy nagyon komoly.
0: Igen.
1: Tudom. Szekrény. Tehát, társas játék. Szekrény.
0: Igen. Úgyhogy nekem nincs ilyen körön, vagy ilyen galerium.
1: Ez nagyon irigylem.
0: De én is. Tehát néhány rám jön ez, hogy ez ilyet meg igen, jó igen, lenne, igen. Vagy lenne egy külön, nem tudom, egy ultipartis csapat, tudod, vagy ilyesmi. Igen.
1: De most már később nem vagy miért? Benne ebbe a társasjáték feelingbe.
0: Elkap. Szerintem benne, ha már benned van ez a vágy, és ez megfogalmazódik, akkor hozza magával majd a vágybot.
1: Balatonon voltunk egy ilyen baráti társasággal, ami azóta a hála Jóistennek felbomlott. Annyira azért nem voltunk barátok. És én ott örökös robbanó cicák bajnok voltam. Ez volt egy ilyen társaság.
0: Aha. Én rizikóval, riszkkel játszottam, sokat nagyon szerettem, hogy el kell foglalni az országokat.
1: Ludobajnok is vagyok egyébként.
0: Tudom. Norbi óriási Scrabble partikot szokott beszámolni otthon, tehát ők tolják otthon.
1: Nincs ilyen szó, de van. De nincsen. De a dakoták használnak ilyen szót, amikor részeket.
0: Tehát, hogy ez nagyon jó szokott sikerülni. Igen.
1: Jó, tehát akkor most vagy szeretjük ezeket, vagy egyszerűen nem akarunk demensek lenni. Ugye? Tehát... De nagyon jó.
0: De múltkor például, én ilyen vagyok, múltkor például a keresztrejtvényfejtés véget lángoltam föl, mert ugye egy Gyócsi Gézáék ugye csinálták a Balassa kupát, és akkor úgy mindenki fejtett, ugye ott országos verseny volt, és akkor hogy ott beszélgettek ott a Gézáék, meg jöttek a fejtők, és mondom, Eiderig fejtettem már keresztrejtvényt, és akkor hogy ez itt.
1: Na tessék.
0: De jutott nem musz neki, de érted? Most hazamegyek, nem fog, de mondjuk, ha elmegyek a Balatonra, ki, akkor vinnék magammal, és
1: minden
0: akkor...
1: Minden standon van nálam.
0: Simán.
1: Most voltunk nem olyan rég Gyulán, ott is volt nálam a kereszthajtvény.
0: Igen.
1: Persze. Ez már csak azért is jó volt, mert Lilla fanatikus strandoló. Tehát, hogy már hallja, hogy jön a hullám, akkor ő már megy. Uh-huh. Ha rájön a csúszdázhatnék, akkor ő már megy. Hát én meg néha egy kis röcskével ottan ülök.
0: Álmodat lógatod be a kis pedence.
1: Apotestemet próbálom föl. Még nem vagyok párszaszájú, de már vedlek egyébként. Tehát, hogy
0: és akkor a kis keresztrejtvény.
1: Kis keresztrejtvény. Függőleges. De szigorúan csak skandináv, hogy ne kelljen gondolkodni, ugye? És akkor így. De az a csodálatos egyébként benne, hogy én pontosan emlékszem rá, hogy valamikor mi gyerekkorunkban az én baráti társaságom csináltunk kereszthajtvényeket. Uh-huh. Nem kereszthajtvényeket, már társasjátékokat. Uh-huh. Gyártottunk saját szabályrendszerrel, stb. Aztán egy ember találta ki, és akkor mindig megmutattuk egymásnak, prezentáltuk.
0: Tudod, játszottunk vele egy kört. Ennek a topja, amikor, és most nem kell rosszak mondani, hogy a szerepjátékok is.
1: Az RPG, igen.
0: Hogy azt rendesen te élőben játszottad.
1: Így van.
0: Tehát, hogy ez simán megvan. Pontosan. A keretrendszer, szabályrendszer, te mondjuk egy nem tudom én 12-es szintű paladin vagy.
1: Igen.
0: És akkor, na akkor, és ott van bent a szobába.
1: És nincs barátod, vagy barátod, de nyilván azért vagy.
0: És ott van a csapat, és akkor együtt játszottuk 6-7-en így, ott élőben egy ilyen.
1: Hát erről megint a The Big Bang Theory az eszembe, tehát, hogy
0: igen.
1: Nem csak a növények, hanem például a tengeri csikák és a borsólevéltetvek is fotoszintetizálnak. Állatok fotoszintetizálnak. Milyen jó lenne ez, basszus, lenne valami zöld, tehát hogy nem az, hogy elmenni spenótot venni ide a kis zémenzás helyre, hanem lenne egy olyan anyag, amit a doktornéni vagy a doktorbácsi a hátad, a bőröd alá fecskend, de ezek ilyen zöld, és akkor így nyáron mehetné póló nélkül, ez nem kéne enned. Érted? Napozol, az jól laksz. Érted? Mit érdekel az téged, hogy a Balatonon hány forint a lángos, meg ilyen horror sztorik? Mész, azt teszel? A legjobb lenne.
0: Igen.
1: Jaj, de ezek a tengeri csikák, az összes vízi állat ott romba.
0: Hogy? De hát, nem beszélve a mélytengeriben.
1: Mondok kettőt, jó? Még ilyen kettő, ilyen tengeri állatosat. Tehát, hogy a tengeri csillagoknak például nincs testük. Az egész egy fej.
0: Aha.
1: Nincs testük. Az nem akarjuk. Az nem a csápjuk, az még a fejük. Képzeld el. Egy fej, ugye? Mint a test nélküli pislike, ugye, karácsonykor. Megint sapka. De hát ugye mit adjál neki? Na, és a másik, hogy mert hogy az átlagos pingvin merülés az 101-200 méter mély. Lemegy a pingvin. Minek? De a valaha lemért legmélyebb pingvin repülés az 550 méter volt. Minek megy
0: nagyon
1: oda le?
0: Keresett ott valamit.
1: Minek megy oda le?
0: Akció. Tudta azt, hogy van egy olyan tonhalraj, hogy...
1: Szerintem földön kívüli volt. Nem. Az már nem pingvin volt.
0: Dehogy
1: nem. Az vagy Marvel hős volt, vagy földön kívüli.
0: Azt mondod.
1: Feltéve, de nem megengedve, hogy azért a Marvel hősök 100%-a gyakorlatilag földön kívüli.
0: Igen.
1: És vagy megmarta egy pók.
0: Antal, mire mondta egyszer a tévében, hogy
1: na.
0: Azt mondják a pingvinek, frakkus elég minek.
1: Ajj, hát ezt nem ő mondta, akkor ez nyomas egy
0: igen,
1: bobó.
0: Igen, lehet, hogy valami ilyesmi, de emlékszek egy ilyen négy évszakos, vagy veszélyes évszakos.
1: Nagyon jó, nagyon jó. De gyors ez az autó, mondta Niki Laudó.
0: Jó, folytatjuk, szevasz!
1: Szia!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Györfi Betta.
5: Hírek.
4: Újabb vármegyében alakult meg a vízőrző mozgalom, Nógrádban is elindult a civil kezdeményezés. Erről beszélt a Megafon reggeli műsorában a csapat egyik alapítója. Galanics Endre a startmenüben elmondta, a vármegyében jelenleg kritikus a helyzet, a legtöbb kisméretű vízfolyás kiszáradt vagy medre elapadóban van. A problémák kiemelten érintik a fekete víz, a Szandavölgyi patak és az Ipoly térségét is. A szakember rámutatott, hogy a források állapota a teljes környező terület vízügyi helyzetének fontos jelzőrendszere. Hozzátette, a helyi vízőrzők feladatai közé tartozik a források állandó figyelése és a vízmegtartó lépések előkészítése. A szervező arról is beszélt, a csatlakozni kívánok a mozgalom hivatalos honlapján, valamint a közösségi oldalakon keresztül vehetik fel a kapcsolatot a szervezőkkel. A helyi csoportok szoros összeköttetésben állnak az országos hálózattal, így szakmai támogatást is kapnak. A mozgalom alapszabálya, hogy bármilyen beavatkozás szakmai konzultáció előz meg a károkozás elkerülése érdekében. A balassagyarmati lakosok véleményére kíváncsi az önkormányzat, egy online kérdőív kitöltésére kérik a helyieket a turizmus témájában. Jelenleg zajlik a fejlesztési koncepció előkészítése, amelynek segítségével meghatározzák a város turizmusának jövőbeli fejlesztési irányait. Ehhez számítanak a helyiek véleményére. A pár perc alatt kitölthető kérdőívben többek között azt szeretnék megtudni, hogy a válaszadók szerint melyek balassagyarmat legfontosabb turisztikai értékei, miben látják a fejlesztési lehetőségeket, és milyen irányba fejlődjön a város turizmusa. Gyümölcsfelajánlásokat vár a Szandavár Vadász és Természetvédő Egyesület. Felhívásukban azt írták, a hosszantartó szárazság miatt a környék természetes vizeinek jelentős része elapadt, így a vadon élő állatok egyre nehezebben jutnak táplálékhoz és vízhez.

0: biztonság.hu. A magyarországi lánchoz tartozó Basket Plus áruház a napokban technikai okokra hivatkozva függesztette fel működését, ami mögött pénzügyi okok is állhatnak. Eközben viszont Szlovákiában, Lettországban és Litvániában is leállt a lánc több, illetve valamennyi üzlete. A háttérben lévő lehetséges ok az lehet, hogy az EU szankciós listára helyezte az egyik tulajdonost, Sergej Schneidert. A diszkontlánc számára különösen kellemetlen a helyzet, mivel a vállalat az elmúlt időszakban még terjeszkedési tervekkel számolt, és több országban új üzletek nyitására, illetve új munkatársak felvételére készült.
1: Időjárás.
0: Napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadék nélkül. A legmelegebb órákban 35 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
1: Közlekedés.
0: Sebességmérésre számíthatnak ma az autósok a 2-es főúton a Diós-Jenői elágazásnál, valamint Verőcén az Árpád úton. Ne hajtsanak gyorsan!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
3: És most indítjuk a napot. Startmenü.
2: Startmenü.
3: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megafon.
2: Na

0: Passziánsz. Passziánsz.
1: Eljött a búcsú ideje, kedves hallgatók. Köszönjük szépen ezt a keddet. Ez egy remek kedd volt. A 2581. adásunk volt. A hanyadik kedd. Hát azt, ha valamit, akkor ezt már nem vezetem.
2: Igen, lehetne.
1: Jó.
2: Utána lehetne ásni, de igen. Ez munka.
1: 10 év után ezt nem fogom visszafejteni már.
2: Hanyadik kedd. Kérdezzek egy nehezet. Ez hanyadik kedd.
1: Igen. Na jó van. Sanyika, búcsúzunk kérlek, mert tényleg mennünk kell. Jön Reni.
3: Jó, soha ne feledd, a nagy álmok nagy cselekedeteket igényelnek. Féltem, hogy elrontom, mert a hoppen töktöte, majd ott a tipát ott a után, ott volt a nagy cselekedeteteket.
2: Jó, hogy egyszer így mondjad már be ezeket, tudod, de ennek ezen a nyelven. Nem magyarul, hanem ezen a hoppen
1: töktöte. Jó, na, kedves, akkor tényleg maradjatok még velünk sokáig, mert hogy jönnek a 10-es hírek, a friss infók, azt követően Reni jön már, itt lesz a mikrofonnál egészen délután 4-ig, és mi holnap reggel jövünk, úgyhogy ha már Norbit van a végére, akkor csak azt tudjuk mondani, hogy okosan, ügyesen, szépen.
2: És egészségesen.
1: Nagy tass mindenkinek, szevasztok!
3: Sziasztok! Sziasztok!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Reklám.
5: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történetet a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között. Vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget. És kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél. Balassagyarmaton. A nyugati ipartelepen. Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár ránk. A Palóc ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
6: Tessék, CH Klíma.
7: CH Klíma.
6: Igen, CH Klíma.
7: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
0: Reklámot hallottak.
8: 10 óra van.
0: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Györfi Betta.
9: Hírek.
8: Összefogással mentik Tokolya jelképét, kútról hordják a vizet egy évszázados hársvának, erről beszélt rádiónknak a település polgármestere. Németné Pintér Csilla közlése szerint a több mint 100 éves hársva a tartós kánikula és szárosság miatt kritikus állapotba került, így a lakosság segítségét is kérték. A település vezető az akció mellett arra is kitért, hogy a hőség miatt az önkormányzat dolgozói minden reggel a helyi futakból, köztük az iskolaudvar kútjából lajtos kocsival hordják a vizet a fákhoz, este pedig a lakosság segíti a locsolást. Hozzátette, Szokolyán nem csak a növényzet, hanem az állattartók és a helyi patak élővilága is szenved a vízhiánytól. A kiszáradó patak szakaszokon a vízmegtartó tócsák fenntartásával igyekeznek megmenteni a tomolykókat, az állattartó telepekre pedig szintén lajtos kocsikkal biztosítják az ivóvizet. Dunakeszin tegnaptól egészen szeptember végéig a Kelet-Pest megyei Kft. Mint kivitelező vállalkozó kertészeti és erdészeti jellegű karbantartási munkálatokat végez 12 utcában, tájékoztatott az önkormányzat. A munka a konzervgyár 20 kilovoltos hálózatát érinti, célja a hálózatra vonatkozó jogszabályi védőtávolságok kialakítása és fenntartása. Hozzátették, a munkálatok során keletkező fát és gajat a kivitelező ledarálja, majd a saját telephelyére szállítja. Gyümölcsfelajánlásokat vár a Szandavár Vadász és Természetvédő Egyesület. Felhívásukban azt írták, a hosszantartó szárazság miatt a környék természetes vizeinek jelentős része elapadt, így a vadon élő állatok egyre nehezebben jutnak táplálékhoz és vízhez. A társaság ezért a lakosság, a termelők és a vállalkozások segítségét kéri. Szívesen fogadnak almát, körtét, szilvát és egyéb a vadállatok számára megfelelő gyümölcsöt, amelyet folyamatosan kijuttatnak az etetőhelyekre. Vácon új távközlési szekrényt helyeztek ki a Hattyú utca Földvári téri végéhez, közölte Makrai Zsolt. Az önkormányzati képviselő tájékoztatása szerint a szolgáltató a terület füvesítését és sövénytelepítését is el fogja végezni, amint azt az időjárás lehetővé teszi. 3 hónapja folyamatosan csökken a magyarországi panellakások ára, miközben a téglalakásoké emelkedik, tájékoztatta az MTI-t az egyik legnagyobb hazai ingatlanportál. Közleményük szerint a panellakások négyzetméter ára februárban tetőzött, azóta lassú, de folyamatos csökkenést mutat. Júliusra a szegmens a februári csúcshoz képest több mint 8%-kal lett olcsóbb, és ez az ára az éveleje óta nem látott mélypontra süllyedt. A téglaépítésű lakások ára ellenben stabil maradt, sőt tovább drágult. A tavaszi szinthez képest a nyári hónapokra emelkedett, júliusban érte el az idei legmagasabb átlagos négyzetméter árat. A két szegmens tehát ellentétes irányba indult el. A belga szövetségi kormány új 2026 és 2030 közötti időszakra szóló intézkedési tervet dolgozott ki az LMBTQ közösség tagjai védelmének erősítésére, miután felmérések szerint egyre kevésbé érzik magukat biztonságban az országban. A program egyebek mellett az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés javítására, az internetes gyűlöletkeltés és a társkereső alkalmazásokhoz kapcsolódó csalások visszaszorítására, a rendőrök és bírák képzésére, valamint a munkahelyi diszkrimináció megelőzésére összpontosít.
4: Időjárás.
0: Időjárás.
8: Napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadék nélkül. A legmelegebb órákban 35 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
0: Közlekedés.
4: Közlekedés.
8: Sebességmérésre számíthatnak ma az autósok, a 2-es főúton a Diósjenői elágazásnál, valamint Verőcén az Árpád úton. Ne hajtsanak gyorsan!
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
4: Megafon.
5: Nagyon szól.
9: Kellemes napot kívánok mindenkinek, ez a kirakat, Rédei Reni a mikrofonnál. Ami a mai napot illeti, ma is hozok jó könyveket, filmeket, lesz életmódrovat, utazni is fogunk gondolatban, jön egy jó kis recept, megtudhatják, hogy milyen napot jósolnak önöknek a csillagok, ami pedig az időjárást illeti, kellemes nyári időnek örvendhetünk. Valahol hőség van, valahol kellemes nyári idő, attól függ, hogy az ország melyik részében élünk éppen. Ami pedig zabart illeti, 7,8 fokig hűlt a levegő, hiszen ez az ország leghidegebb pontja. Ennyit az időjárásról, most pedig pörögnek a slágerek, a kirakatban délután 4-ig.

Receptrovattal folytatjuk tovább a kirakatot, benne pedig isteni olasz ételek eredeti recept szerint. Az olasz konyhára a könnyedség és a sokszínűség egyaránt jellemző, minden régiónak megvan a specialitása. A mediterrán fogások egészségesebbek, mint a magyar nehéz ételek, a hozzávalók könnyen beszerezhetőek és nem túl drágák. Az olaszok imádják az előételeket, a bruschetta, a risotto remek nyitánya lehet a közös étkezéseknek. Az incsiklandó bruschetta az olaszok népszerű, percek alatt összedobható előétele, az antipasztó általában paradicsommal, bazsalikommal és fokhagymával készül, de akár mozzarellával is gazdagíthatjuk, ropogós kenyérrel tálaljuk. Az olaszok a risottót is előételként fogyasztják, ami akkor az igazi, ha jó krémes. Néhány praktikával még finomabb lesz, feltétlenül risottó rizsből készítsük, és a bort se adjuk ki belőle. Gazdagíthatjuk friss zöldségekkel és parmezánnal. Holnap hozok egy isteni risottó receptet, addig is jó étvágyat kívánok mindenkinek!

Megafon nagyot szól, jönnek a névnaposok a kirakatban, kedves Zsuzsannák, Tiborcok és Lújzák, nagyon boldog névnapot önöknek. Héber eredetű bibliai név a Zsuzsanna, melynek jelentése Lilium. A Tiborc a latin Tiburcius név rövidüléséből származik, a Lújza francia eredetű női név, a Lajos férfi név francia megfelelőjének a női párjából származik, jelentése hírnév és háború. Kedves Zsuzsannák, Tiborcok és Lújzák, a következő megasláger önöknek szól.

Mit érdemes ma ebédelni? A menü ajánlóval folytatjuk tovább a kirakatott Bársony vendéglő. Széchény, a mai ajánlat máj galuska leves, kelkáposzta főzelék fasírozottal, mátrai borzas steak burgonyával. Balassa gyarmat svejk vendéglő, a mai ajánlat lebbencsleves házi szalonnával, csontleves, zöld borsó főzelék fasírtal, cigánypecsenyek kakastaréjal, főtt burgonyával és savanyúsággal. Várják Önöket Leszenyén is a Hubert panzióban. A mai ebéd fokhagymakrémleves, tyúkhúsleves, rántott csirkemell rizssel, sült burgonyával, kompóttal, sörös sertésgulyás burgonyás galuskával, tesztelt csirkemáj hagymával, rizssel, uborkával, grillezett camembert steak burgonyával és áfonyalekvárral, rántott sertéskaraj sült burgonyával, valamint salátával. Ez a mai ajánlat, jó étvágyat kívánok mindenkinek! Now.

0: Tirakat a műsor, amiben minden benne van, könnyed kikapcsolódás, jó könyvek, filmek, életmód és utazás, az éterben és az interneten is. Most pedig jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
5: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
6: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
5: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéz fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
6: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
7: Minden hónapban óriási akciók a balassagyarmati Opárt optikában. Nyugdíjasok, figyelem! Augusztusban minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az

0: Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-ral ez mennyibe kerül?
2: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
1: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
2: Pontosan, mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster, most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márka kereskedésünkben.
3: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
4: Reklámot hallottak.
5: 11 óra van.
4: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Györfi Betta.
7: Hírek.
6: 3 hónapja folyamatosan csökken a magyarországi panellakások ára, miközben a téglalakásoké emelkedik, tájékoztatta az MTI-t az egyik legnagyobb hazai ingatlanportál. Közleményük szerint a panellakások négyzetméter ára februárban tetőzött, azóta lassú, de folyamatos csökkenést mutat. Júliusra a szegmens a februári csúcshoz képest több mint 8%-kal lett olcsóbb, és ez az ár az éveleje óta nem látott mélypontra süllyedt. A téglaépítésű lakások ára ellenben stabil maradt, sőt tovább drágult. A tavaszi szinthez képest a nyári hónapokra emelkedett, júliusban érte el az idei legmagasabb átlagos négyzetméter árat. A két szegmens tehát ellentétes irányba indult el. Kábítószer birtoklás miatt indított nyomozást a rendőrség a Sebestyén Balázs DJ show-ja alatti rosszul létek miatt, számolt be a Telex a budapesti rendőrfőkapitányságra hivatkozva. A lap kérdésére a BRFK azt közölte, a nyomozók már több tanút is meghallgattak, és céljuk a történtek teljes körű tisztázása. Egy fiatal még vasárnap posztolt arról, hogy a húgát valószínűleg tudtán kívül bedrogozták a buli alatt. Nem sokkal később egy 39 éves nő videóban számolt be arról, hogy miután megitta az italát, szinte azonnal összecsuklott. A rendezvénynek helyet adó Sziget is reagált a történtekre. Azt írták, a maguk részéről segíteni fogják a nyomozó hatóság munkáját. Hozzátették, évek óta ugyanazokkal a kipróbált és megbízható alvállalkozókkal működnek a vendéglátó egységeik, akik biztonságosan és színvonalasan szolgálják ki a közönséget. Kilőtték azt a medvét, amely vasárnap megtámadott egy embert az észak-szlovákiai Nagyturány közelében, írja a Telex. A 42 éves férfit vasárnap este találták meg a D1-es autópálya Nagyturányi kijáratánál. Sürgős kórházi beavatkozásra szorult, súlyos mell- és fejsérülésekkel szállították a Túróc Szent Mártoni kórházba. Az emberre támadó állatot 2 medvebocsával együtt hőkamerákkal felszerelt drónok segítségével találta meg a kutatócsapat. Tekintettel arra, hogy az állat a közlekedési infrastruktúra közelében volt, és közvetlen veszélyt jelenthetett az emberekre, a kutatócsapat a nőstény medve és 2 bocsa azonnali kilövése mellett döntött. Egy környezetbarát divattervező úgy döntött, összegyűjti a fesztiválokon hátramaradt sátrakat, hogy aztán azokat felhasználva valami olyasmit alkosson, amit előtte talán senki más, derül ki az Index cikkéből. Jess O'Reilly saját ruhakollekciót készített a hátrahagyott hajlékokból. Az anyagokat előbb kimosta, majd átalakította, így az élénk színű merész ruhadarabok már egyáltalán nem emlékeztetnek arra, hogy korábban mások mire használták. A nő azt mondja, ezzel az volt a célja, hogy megmutassa, a hulladéknak tűnő anyagokból is lehet egyedi és értékes ruhadarabokat alkotni.
7: Időjárás.
6: Napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadék nélkül. A legmelegebb órákban 35 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
8: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
4: Közlekedés.
6: Sebességmérésre számíthatnak ma az autósok a 2-es főúton a Diós Jenői elágazásnál, valamint Verőcén az Árpád úton. Ne hajtsanak gyorsan.
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
7: Megafon.
9: Nagyot szól.
10: Indul egy újabb óra, ez a kirakat. Kellemes napot kívánok mindenkinek. Rédei Reni a mikrofonnál. Érdemes a mai napon moziba menni, jobbnál jobb filmekkel várják önöket. A délután folyamán az is kiderül, hogy milyen mozifilmeket vetítenek Balassagyarmaton. Ebben az órában pedig hamarosan lesz horoszkóp rovat. Pörögnek a slágerek, tartsanak velem egészen délután 4 óráig.

Vajon milyen napot jósolnak önöknek a csillagok? Már is kiderül, jön a horoszkóp rovat a kirakatban, kezdjük a kossal. Az átlagosnál kevesebb munkája lesz ma, ezért megengedheti magának azt is, hogy lazításképpen kicsit többet barátkozzon a kollégáival. Kedves Bika, ön igazi társas lény, ezért nem csoda, ha kedvetlenül érzi magát, ha egyedül kell lennie. Ma azonban ennek a magánynak a teremtő oldalát is megtapasztalhatja. Ami az ikreket illeti, nagyon sok a munkája, de mint mindig, most is a helyzet magaslatán van. A szinte kilátástalannak tűnő helyzetben az ön iránymutatásai alapján, na és persze a szorgalma által is, csapatmunkával le tudják győzni a tornyosuló akadályokat. Kedves rák, a pénzügyek terén mértéktartóbbnak kell mutatkoznia, nehéz napok sora van már ön mögött az anyagiak tekintetében, de hamarosan minden jóra fordul. Kedves oroszlán, ma nagyon jók az analitikus képességei, de kicsit túlságosan is hajlamos lehet elmerülni a részletekben. Ezért szüksége lehet valakire, aki a segítségére van abban, hogy nagy vonalakban is át tudja látni a tetteit és annak következményeit. Ami a szüzet illeti, jó erőben van, fitnek és kiegyensúlyozottnak érzi magát. A legnagyobb fenyegetettség, aminek egészségügyi szempontból ki van most téve, az a túlzott alkohol és a mértéktelen fagylalt fogyasztás lehet. Nem sokára folytatjuk a mérleggel, előtte zenélünk.

meg a slágerek között folytatjuk a horoszkóp rovatot a kirakatban, vajon mit jósolnak a csillagok a mérlegnek. Valaki ma tanácsért fordulhat önhöz, nagyon alaposan mérlegelnie kell azonban a szavait, mert egy esetleges félreértelmezéssel több galibát okozhat az illetőnek, mint amennyi segítséget ad. Kedves Skorpió, végre talál magának valakit, akire a legféltettebb titkait is rámeri bízni. Annál is inkább meg kell becsülnie az illetőt, mert nem csak afelől lehet biztos, hogy ő megőrzi az ön magánéletének intim részleteit, hanem abban is, hogy jó gondolatokat sugalva segíti önnek kigubancolni azt, ami mintha végleg összegubancolódott volna a lelkében. Kedves nyilas, a jegyén áthaladó hold okozhat váratlan bánatokat, de örömöket is önnek a mai napon. A család életben kevésbé, a hivatását tekintve azonban inkább számíthat pozitív dolgokra. Ami a bakot illeti, nyugodtan hagyhatja, hogy a siker kicsit a fejébe szálljon. Most szüksége van az önbizalomra, mert a hatalmasoknak tervei vannak önnel. Kedves vízöntő, önt általában nem érdeklik a mások véleménye, és ma valóban igaz a mondás, elsősorban önmagának kell bizonyítania. Igaz, ha ez sikerül, akkor ezzel egyben a világnak is megmutathatja a tehetségét és a rátermettségét. Végül a halak nyugodt, kiegyensúlyozott napra számíthat, legalábbis önmagához képest. A belső zaklatottsága ugyan nem múlik el teljesen, de ehhez alig, ha nem hozzá is szokott az utóbbi időben. Ez volt a napi horoszkóp rovat, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei, nálunk a Megafonban. Boy, have I told you?

Mit érdemes ma ebédelni? A menü ajánlóval folytatjuk tovább a kirakatott Bársony vendéglő. Széchény, a mai ajánlat máj galuska leves, kelkáposzta főzelék fasírozottal, mátrai borzas steak burgonyával. Balassa gyarmat svájk vendéglő, a mai ajánlat lebbencsleves házi szalonnával, csontleves, zöld borsó főzelék fasírtal, cigánypecsenyek kakastaréjal, főtt burgonyával és savanyúsággal. Várják Önöket Leszenyén is a Hubert panzióban. A mai ebéd fokhagymakrémleves, tyúkhúsleves, rántott csirkemell rizssel, sült burgonyával, kompóttal, sörös sertésgulyás, burgonyás galuskával, tesztelt csirkemáj hagymával, rizssel, uborkával, grillezett camembert, steak burgonyával és áfonyalekvárral, rántott sertéskaraj sült burgonyával, valamint salátával. Ez a mai ajánlat, jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: Minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek. Welcome to the Hotel
1: California. A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei. Don't show up, don't come.

0: together. A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
3: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
5: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rabalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt krémát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Eli a neve, vicces, okos.
9: Ne nézz!
8: Nem nézlek!
9: Áú, kicsit nézed.
8: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Eli! Nem ismertem még ilyen lányt. Csak egy éjszaka, a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
10: Dél van.
1: Itt a Megafon.
10: Megafon. A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 11-én, a mikrofonnál Györfi Betta.
11: Hírek.
10: Újabb vármegyében alakult meg a vízőrző mozgalom, Nógrádban is elindult a civil kezdeményezés. Erről beszélt a Megafon reggeli műsorában a csapat egyik alapítója. Galanics Endre a startmenüben elmondta, a vármegyében jelenleg kritikus a helyzet, a legtöbb kisméretű vízfolyás kiszáradt vagy medre elapadóban van. A problémák kiemelten érintik a fekete víz, a Szandavölgyi patak és az Ipoly térségét is. A szakember rámutatott, hogy a források állapota a teljes környező terület vízügyi helyzetének fontos jelzőrendszere. Hozzátette, a helyi vízőrzők feladatai közé tartozik a források állandó figyelése és a vízmegtartó lépések előkészítése. A szervező arról is beszélt, a csatlakozni kívánok a mozgalom hivatalos honlapján, valamint a közösségi oldalakon keresztül vehetik fel a kapcsolatot a szervezőkkel. A helyi csoportok szoros összeköttetésben állnak az országos hálózattal, így szakmai támogatást is kapnak. A mozgalom alapszabálya, hogy bármilyen beavatkozás szakmai konzultáció előz meg a károkozás elkerülése érdekében. Galanics Endrét, a vízőrző mozgalom Nógrád vármegyei alapító tagját hallják.
12: Ez a vízőrző mozgalom alapból egy alulról szerveződő ilyen civil mozgalomnak indult. Olyan civilek nagy részt, akik elkezdték, azok általában valamilyen területen, a természettudomány területén vagy mérnökök, de szakemberek voltak, és ugye látták a problémát jó sok évvel ezelőtt. És mivel nem találtak ugye nagyon meghallgatásra, ezek elkezdték kezükbe venni, mondjuk úgy, hogy a környék sorsát, éppen ahol működtek, és elkezdtek önkétesekkel beavatkozni ott, ahol az ő léptékükkel betudtak. Hát az egész mozgalom azért nem olyan hosszú, de igen, én korábban kapcsolódtam be a munkába, hogy részt vettem már voltam a Börzsönybe, ilyen beavatkozásokon, tehát lehetett így menni különböző helyekre, de ugye fontos volt az, vagy hát fontos lenne az, ha minden egyes vízfolyásnak vagy apró vízgyűjtőnek lenne egy barátja, mondjuk így. Ugye ezeket a csoportokat meg lehet keresni ugye ezeket az oldalakat Messengeren, lehet írni üzeneteket, hogy szeretnének valaki, vagy szeretne valaki a környékén lévő vizekért tenni.
10: Összefogással mentik Szokolya jelképét, kútról hordják a vizet egy évszázados hársfának, erről beszélt rádiónknak a település polgármestere. Németné Pintér Csilla közlése szerint a több mint 100 éves hársfa a tartós kánikula és szárazság miatt kritikus állapotba került, így a lakosság segítségét is kérték. A település vezető az akció mellett arra is kitért, hogy a hőség miatt az önkormányzat dolgozói minden reggel a helyi kutakból, köztük az iskolaudvar kútjából lajtos kocsival hordják a vizet a fákhoz, este pedig a lakosság segíti a locsolást. Hozzátette, Szokolyán nem csak a növényzet, hanem az állattartók és a helyi patak élővilága is szenved a vízhiánytól. A kiszáradó patak szakaszokon a vízmegtartó tócsák fenntartásával igyekeznek megmenteni a domolykókat, az állattartó telepekre pedig szintén lajtos kocsikkal biztosítják az ivóvizet. Németné Pintér Csillát, Szokolya polgármesterét hallják.
11: ne menjünk már szembe a világgal, így is egy csomó esetben azt érzem, hogy szembe megyünk. De ezeket a fákat azért ültettük, hogy a mi egészségünk, a mi levegőnk jobb legyen. Nálunk van egy életfa program is minden évben, az előző évben született gyermekek örömére elültettünk a következő év őszén a gyerekekkel, szüleikkel életfákat, és ezt gondozzuk. Három utcánk megtelt már az életfákkal, na de ez nem azt jelenti, hogy akkor elültettük, és nincs vele dolgunk. Az én kollégáim minden reggel, mióta ez a hőség van, minden reggel az önkormányzat udvarából a kútból kinyerik a vizet. Ha ott elfogyott, akkor van egy másik ingatlan, az önkormány abból a kútból. Ha nem, tehát keresjük azokat a kutakat, amit tudunk használni, mert ugye sajnos a kútból is kifogy a víz, de több köbmétert hordunk minden nap. Hordjuk most már a házfához is, hál' Istennek reggel hordjuk mi este a lakosság, úgy tűnik, hogy azért kaptunk segítséget.
10: A balassagyarmati lakosok véleményére kíváncsi az önkormányzat, egy online kérdőív kitöltésére kérik a helyieket a turizmus témájában. Jelenleg zajlik a fejlesztési koncepció előkészítése, amelynek segítségével meghatározzák a város turizmusának jövőbeli fejlesztési irányait. Ehhez számítanak a helyiek véleményére. A pár perc alatt kitölthető kérdőívben többek között azt szeretnék megtudni, hogy a válaszadók szerint melyek Balassagyarmat legfontosabb turisztikai értékei, miben látják a fejlesztési lehetőségeket, és milyen irányba fejlődjön a város turizmusa. Dunakeszin tegnaptól egészen szeptember végéig a Kelet-Pest megyei Kft. Mint kivitelező vállalkozó kertészeti és erdészeti jellegű karbantartási munkálatokat végez 12 utcában, tájékoztatott az önkormányzat. A munka a konzervgyár 20 kilovoltos hálózatát érinti, célja a hálózatra vonatkozó jogszabályi védőtávolságok kialakítása és fenntartása. Hozzátették, a munkálatok során keletkező fát és gajat a kivitelező ledarálja, majd a saját telephelyére szállítja. Gyümölcsfelajánlásokat vár a Szandavár Vadász és Természetvédő Egyesület. Felhívásukban azt írták, a hosszantartó szárazság miatt a környék természetes vizeinek jelentős része elapadt, így a vadon élő állatok egyre nehezebben jutnak táplálékhoz és vízhez. A társaság ezért a lakosság, a termelők és a vállalkozások segítségét kéri. Szívesen fogadnak almát, körtét, szilvát és egyéb a vadállatok számára megfelelő gyümölcsöt, amelyet folyamatosan kijuttatnak az etetőhelyekre. Vácon új távközlési szekrényt helyeztek ki a Hattyú utca Földvári téri végéhez, közölte Makrai Zsolt. Az önkormányzati képviselő tájékoztatása szerint a szolgáltató a terület füvesítését és sövénytelepítését is el fogja végezni, amint azt az időjárás lehetővé teszi. Eredményes hétvégét zárt a balassagyarmati Guriga Rally Team a Kisvaszar Rallin. Kerék Botond és Kerék György annak ellenére, hogy verseny közben technikai nehézség is felmerült egy elolvadt biztosíték miatt, a két kerék meghajtásúak teszt utamán az első helyet szerezte meg, míg a teszt abszolút értékelésében a harmadik helyen végeztek.
13: Időjárás.
10: Napos, gomoly felhős idő várható számottevő csapadék nélkül. A legmelegebb órákban 35 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
13: Közlekedés.
10: Sebességmérésre számíthatnak ma az autósok a 2-es főúton a Diós-Jenői elágazásnál, valamint Verőcén az Árpád úton. Ne hajtsanak gyorsan!
14: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
16: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
14: Megafon.
15: Nagyon szól.
17: Indul egy újabb óra, programajánlóval folytatjuk a kirakatot. Szombat este érdemes újra Bánk felé venni az irányt. Augusztus 15-én újabb különleges előadás érkezik a Bánki nyár programjába. Este 9 órától a Bánki vízi színpadon a Best of Mamma Mia című zenés produkció várja a közönséget. Aki szereti az Abba dalait, annak ismerős dallamokból biztosan nem lesz hiány. A Fedáksári Színház előadása a Mamma Mia világát idézi meg ismert slágerekkel, tánccal és látványos színpadi jelenetekkel. Az előadásban többek között Balogh Tíme, a Kis Réka, Nem Csók Nóra, Puha Bernadett, Sárkány Krisztián, Szondi Tamás és Oller Roland lép színpadra, mellettük pedig a Fedáksári Színház tánckara is közreműködik. A produkció rendezője Sárkány Krisztián. Nem kell elutaznunk Görögországba egy estére, hiszen a Bánkitó partján is megteremthető a mediterrán hangulat, az abban legismertebb slágerei pedig garantálják a jókedvet. Augusztus 15-én, szombaton este 9 órakor, tehát Bánkon a vízi színpadon Best of Mamma Mia.

Megafon nagyot szól, jönnek a névnaposok a kirakatban, kedves Zsuzsannák, Tiborcok és Lújzák, nagyon boldog névnapot önöknek! Héber eredetű bibliai név a Zsuzsanna, melynek jelentése Lilium. A Tiborc a latin Tiburcius név rövidüléséből származik, a Lújza francia eredetű női név, a Lajos férfi név francia megfelelőjének a női párjából származik, jelentése hírnév és háború. Kedves Zsuzsannák, Tiborcok és Lújzák, a következő megasláger önöknek szól.

Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, mozi ajánlóval megyünk tovább, azaz film ajánlóval, milyen filmet érdemes megnézni mostanában, például a Tűz a tengerparton című spanyol filmet. Az elvált nőnek, Moncénak két gyermeke van, akik már régóta nem törődnek vele, most rendhagyó összejövetelre készül a Costa Bravai otthonában, és semmi, de semmi sem akadályozhatja meg abban, hogy egy utolsó hétvégét a családjával töltsön. A rokoni találkozó azonban káoszba fullad, és hamar előtörnek az indulatok. Spanyol temperamentum, nevetés, dráma és abszurd helyzetek sok váratlan fordulattal. Érdemes megnézni ezt a jó kis filmet, ez nem más, mint a Tűz a tengerparton. Most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban.

0: kirakat, egy kis könnyed kikapcsolódás minden egy helyen az éterben és online is, www.megafonfm.hu, most pedig hírek, időjárás és közlekedési infók jönnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
2: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CH Klíma.hu. CH Klíma.hu.
6: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
5: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
2: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
5: Horizontablak.hu.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Eli a neve, vicces, okos.
9: Ne nézz!
8: Nem nézlek!
9: Áó, kicsit nézed.
8: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Eli! Nem ismertem még ilyen lányt. Csak egy éjszaka a mozikban.
10: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon. Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebek Pajtában. A színpadon Tess, Valmár, Szikora Robert és az Ergo, Meringer, Analog Balaton, Bongor, Filó Live, Budafolk Band, a Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni produkciós iroda és még sokan mások. 4 nap alatt 4 helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között Füleken a Várlak Fesztiválon.
11: Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
2: Reklámot hallottak.
5: 13 óra van.
2: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Györfi Betta.
5: Hírek.
12: A balassagyarmati lakosok véleményére kíváncsi az önkormányzat, egy online kérdőív kitöltésére kérik a helyieket a turizmus témájában. Jelenleg zajlik a fejlesztési koncepció előkészítése, amelynek segítségével meghatározzák a város turizmusának jövőbeli fejlesztési irányait. Ehhez számítanak a helyiek véleményére. A pár perc alatt kitölthető kérdőívben többek között azt szeretnék megtudni, hogy a válaszadók szerint melyek Balassagyarmat legfontosabb turisztikai értékei, miben látják a fejlesztési lehetőségeket, és milyen irányba fejlődjön a város turizmusa. Eredményes hétvégét zárt a balassagyarmati Guriga Rally Team a Kisvaszar Rallin. Kerék Botond és Kerék György annak ellenére, hogy verseny közben technikai nehézség is felmerült egy elolvad biztosíték miatt, a két kerék meghajtásúak teszt utamán az első helyet szerezte meg, míg a teszt abszolút értékelésében a harmadik helyen végeztek. Kábítószer birtoklás miatt indított nyomozást a rendőrség a Sebestyén Balázs DJ show-ja alatti rosszul létek miatt, számolt be a Telex a budapesti rendőrfőkapitányságra hivatkozva. A lap kérdésére a BRFK azt közölte, a nyomozók már több tanút is meghallgattak, és céljuk a történtek teljes körű tisztázása. Egy fiatal még vasárnap posztolt arról, hogy a húgát valószínűleg tudtán kívül bedrogozták a buli alatt. Nem sokkal később egy 39 éves nő videóban számolt be arról, hogy miután megitte az italát, szinte azonnal összecsuklott. A rendezvénynek helyet adó Sziget is reagált a történtekre. Azt írták, a maguk részéről segíteni fogják a nyomozó hatóság munkáját. Hozzátették, évek óta ugyanazokkal a kipróbált és megbízható alvállalkozókkal működnek a vendéglátó egységeik, akik biztonságosan és színvonalasan szolgálják ki a közönséget. Több mint 578 ezer aktív egyéni vállalkozás működött Magyarországon június végén, számuk egy év alatt több mint 30 ezerrel, az idei első fél évben 21 ezerrel nőtt. A felmérést végző cég szerint 2024-ben működött először több aktív egyéni vállalkozás Magyarországon, mint társas vállalkozás. 5 évvel korábban még egyértelmű volt a társas vállalkozások fölénye. Hozzátették, a növekedés mögött többek között az állhat, hogy egyre több olyan szakma van, ahol az önálló munkavégzés és a saját szakmai elképzelések megvalósítása az egyéni vállalkozás felé tereli a munkavállalókat. Egy környezetbarát divattervező úgy döntött, összegyűjti a fesztiválokon hátra maradt sátrakat, hogy aztán azokat felhasználva valami olyasmit alkosson, amit előtte talán senki más, derül ki az Index cikkéből. Jess O'Reilly saját ruhakollekciót készített a hátrahagyott hajlékokból. Az anyagokat előbb kimosta, majd átalakította, így az élénk színű, merész ruhadarabok már egyáltalán nem emlékeztetnek arra, hogy korábban mások mire használták. A nő azt mondja, ezzel az volt a célja, hogy megmutassa, a hulladéknak tűnő anyagokból is lehet egyedi és értékes ruhadarabokat alkotni. Megosztja az internet népét Tóth Gabi tápiószecsői fellépése, írja az Index. Az énekesnőt az előadás módja mellett többen azért is kritizálták, amiért elvállalta, hogy egy falunapon énekel. Erre reagálva azt mondta, 21 éve jár falunapokra, ahol szerinte a közönség sokkal hálásabb, mint a nagy fesztiválokon.
13: Időjárás.
12: Napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadék nélkül. A legmelegebb órákban 35 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
13: Közlekedés.
12: Sebességmérésre számíthatnak ma az autósok a 2-es főúton a Diós-Jenői elágazásnál, valamint Verőcén az Árpád úton. Ne hajtsanak gyorsan!
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
14: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
5: Megafon.
11: Nagyot szól.
0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat. Programajánlóval kezdjük az órát. Ha még nem tudják, hogy mit csináljanak augusztus 15-én, akkor már is adok egy remek tippet. Irány Drégely Palánk, ahol egész napos falunappal várják a családokat, a baráti társaságokat és mindenkit, aki egy jó hangulatú nyári programra vágyik. A rendezvény délután egykor főzőversennyel indul, majd 3 órától következik a hivatalos megnyitó és egy különleges esküvői fotókiállítás. A sport szerelmeseit 4 órától a Freestyle FC látványos focisója várja, a gyerekeket pedig Rózsás Viktória szórakoztatja vidám műsorával. A délután folyamán a hagyományőrzésé lesz a főszerep, színpadra lép a Drégely Palánki hagyományőrző csoport és a Búzavirág csoport is. Az esti programok is igazán izgalmasnak ígérkeznek, 6 órától Szabó Ádám koncertje várja a közönséget, 7 órakor eredményt hirdetnek a főzőversenyen, majd 7 óra 15 perctől pedig a Black Velvet zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról, a napot pedig DJ Paul retro bulia zárja este 9 órától. Természetesen a színpadi programokon túl is lesz bőven kikapcsolódási lehetőség, sportlabor, fajátékok, légvár, kézműves foglalkozások, vattacukor és büfé is várja a látogatókat, így a legkisebbektől a nagyszülőkig mindenki jól érezheti magát. Falunap Drégely Palánkon augusztus 15-én a Művelődési Ház udvarán.

mit érdemes olvasni, például Carol Drinkwater könyvét, ez pedig nem más, mint az egy mediterrán nyár szerezékbe, és önök is érezzék magukat Dél-Franciaországban. A Provence trilógia szerzőnőjének világsikere. Carol Drinkwater lenyűgöző provenci oliva farmjáról indul el távoli mediterrán partok felé, hogy körbehajózva a földközi tenger medencéjét felfedezze az olajfa ősi titkát. Nőként kísérő nélkül utazni a muszlim világban nem veszélytelen vállalkozás, de Carolt hajtja a vágy, hogy dél-franciaországi birtokának napsütötte dombjain meghonosítsa ezt a sokak által imádott növényt. Érzelmes, lélegzetelállító és felemelő történet egy nőről, az olajfák illatáról és a megtalált boldogságról. Érdemes elolvasni Carol Drinkwatertől egy mediterrán nyár.

ma is érdemes moziba menni jó filmekért. A Balassagyarmati Madács mozi ajánlójával megyünk tovább a kirakatban. Megnézhetik a gyerekekkel a Kis Nikolány Aral című családi vígjátékot 2-től. Moncs Őrjárat a Dino film 2-től és 3/4-4-től. Szintén 2-kor, 3D-ben Minyonok és Szörnyek. Pókember Vadonatúj nap 2:30-tól és 8-tól 2D-ben, 17:30-tól és szintén 8-tól 3D-ben. Márszupilámi 4 órától, 3D-ben 4-től Toy Story 5. rész, Odüsszeia 5 órától Vadász idén.

második rész 6 órától, szintén 6-kor vetítik 3D-ben a Váján át, illetve este 8-kor az Ördög Prádát visel második részét, valamint a Dermesztő Kór című filmet is megnézhetik. Kellemes szórakozást kívánok mindenkinek a mozifilmekhez!

0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van, egy kis világ a mindennapokból, receptek, horoszkóp, filmek, könyvek, életmód és utazás, itt és az interneten is, megafonfm.hu, a folytatásban pedig hírek, időjárás és közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történetet a készre kevert héra MyColor vagy héra keramik színek között. Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget. És kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél. Balassagyarmaton. A nyugati ipartelepen.

0: Holland. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
1: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
2: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársony ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigány pecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
3: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
2: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
3: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
2: Bársonyvendéglő.hu. Bársonyvendéglő.hu.
3: Minden hónapban óriási akciók a balassagyarmati Opárt optikában. Nyugdíjasok, figyelem! Augusztusban minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az vékonyított,

0: Vasagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-rel ez mennyibe kerül?
2: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
1: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
2: Pontosan, mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster, most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márkakereskedésünkben.
3: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márkakereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
4: Reklámot hallottak.
5: 14 óra van.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Györfi Betta.
6: Hírek.
5: 3 hónapja folyamatosan csökken a magyarországi panellakások ára, miközben a téglalakásoké emelkedik, tájékoztatta az MTI-t az egyik legnagyobb hazai ingatlanportál. Közleményük szerint a panellakások négyzetméter ára februárban tetőzött, azóta lassú, de folyamatos csökkenést mutat. Júliusra a szegmens a februári csúcshoz képest több mint 8%-kal lett olcsóbb, és ez az ár az éveleje óta nem látott mélypontra süllyedt. A téglaépítésű lakások ára ellenben stabil maradt, sőt tovább drágult. A tavaszi szinthez képest a nyári hónapokra emelkedett, júliusban érte el az idei legmagasabb átlagos négyzetméter árat. A két szegmens tehát ellentétes irányba indult el. Kábítószer birtoklás miatt indított nyomozást a rendőrség a Sebestyén Balázs DJ show-ja alatti rosszul létek miatt, számolt be a Telex a budapesti rendőrfőkapitányságra hivatkozva. A lap kérdésére a BRFK azt közölte, a nyomozók már több tanút is meghallgattak, és céljuk a történtek teljes körű tisztázása. Egy fiatal még vasárnap posztolt arról, hogy a húgát valószínűleg tudtán kívül bedrogozták a buli alatt. Nem sokkal később egy 39 éves nő videóban számolt be arról, hogy miután megitta az italát, szinte azonnal összecsuklott. A rendezvénynek helyet adó Sziget is reagált a történtekre. Azt írták, a maguk részéről segíteni fogják a nyomozó hatóság munkáját. Hozzátették, évek óta ugyanazokkal a kipróbált és megbízható alvállalkozókkal működnek a vendéglátó egységeik, akik biztonságosan és színvonalasan szolgálják ki a közönséget. Kilőtték azt a medvét, amely vasárnap megtámadott egy embert az észak-szlovákiai Nagyturány közelében, írja a Telex. A 42 éves férfit vasárnap este találták meg a D1-es autópálya Nagyturányi kijáratánál. Sürgős kórházi beavatkozásra szorult, súlyos mell- és fejsérülésekkel szállították a Túróc-Szentmártoni kórházba. Az emberre támadó állatot két medvebocsával együtt hőkamerákkal felszerelt drónok segítségével találta meg a kutatócsapat. Tekintettel arra, hogy az állat a közlekedési infrastruktúra közelében volt, és közvetlen veszélyt jelenthetett az emberekre, a kutatócsapat a nőstény medve és két bocsa azonnali kilövése mellett döntött. Egy környezetbarát divattervező úgy döntött, összegyűjti a fesztiválokon hátra maradt sátrakat, hogy aztán azokat felhasználva valami olyasmit alkosson, amit előtte talán senki más, derül ki az Index cikkéből. Jess O'Reilly saját ruhakollekciót készített a hátrahagyott hajlékokból. Az anyagokat előbb kimosta, majd átalakította, így az élénk színű merész ruhadarabok már egyáltalán nem emlékeztetnek arra, hogy korábban mások mire használták. A nő azt mondja, ezzel az volt a célja, hogy megmutassa, a hulladéknak tűnő anyagokból is lehet egyedi és értékes ruhadarabokat alkotni.
6: Időjárás.
5: Napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadék nélkül. A legmelegebb órákban 35 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
3: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
4: Közlekedés.
5: Sebességmérésre számíthatnak ma az autósok a 2-es főúton a Diós-Jenői elágazásnál, valamint Verőcén az Árpád úton. Ne hajtsanak gyorsan!
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
6: Megafon.
3: Nagyot szól.
7: Indul egy újabb óra, programajánlóval folytatjuk a kirakatot. Szombat este érdemes újra Bánk felé venni az irányt. Augusztus 15-én újabb különleges előadás érkezik a Bánki nyár programjába. Este 9 órától a Bánki vízi színpadon a Best of Mamma Mia című zenés produkció várja a közönséget. Aki szereti az Abba dalait, annak ismerős dallamokból biztosan nem lesz hiány. A Fedáksári Színház előadása a Mamma Mia világát idézi meg ismert slágerekkel, tánccal és és látványos színpadi jelenetekkel. Az előadásban többek között Balogh Tíme, a Kis Réka, Nemcsók Nóra, Puha Bernadett, Sárkány Krisztián, Szondi Tamás és Oller Roland lép színpadra, mellettük pedig a Fedák Sári Színház tánckara is közreműködik. A produkció rendezője Sárkány Krisztián. Nem kell elutaznunk Görögországba egy estére, hiszen a Bánkitó partján is megteremthető a mediterrán hangulat, az abban legismertebb slágerei pedig garantálják a jókedvet. Augusztus 15-én, szombaton este 9 órakor, tehát Bánkon a vízi színpadon Best of Mamma Mia.

életmód rovattal folytatjuk a kirakatot, a lelkünkre és a fizikai egészségünkre is pozitívan hathat a nyaralás. A nyaralás radikálisan javítja a mentális egészséget, az otthonunktól távol töltött idő eltávolít a stresszes és mentálisan kimerítő élethelyzetektől, ezzel pedig jelentősen csökkenhet a szorongás és a depresszió is. Amennyiben esélyt adunk magunknak, hogy nem mindig csak a munkával foglalkozzunk, hanem önmagunkkal, akkor a munkába visszatérve azt tapasztalhatjuk, hogy sokkal termelékenyebbek és produktívabbak vagyunk. Otthon sem kell mindig dolgozni, a jóga és a meditáció például nagyon sokat segíthet, hogy ismét kreatívak legyünk a munkahelyünkön. Egyes kutatások szerint azok az emberek, akik rendszeresen nyaralnak vagy kikapcsolódnak, azaz nem mindig csak a munkájuknak élnek, hosszabb élettartammal rendelkeznek, mivel a gyakori pihenés segít a krónikus betegségek kockázatainak csökkentésében. Ha nem vagyunk krónikus betegek, akkor az életünk is meghosszabbodhat. Hamarosan folytatjuk tovább mai témánkat, előtte zene!

meg a slágerek között folytatjuk tovább napi életmód rovatunkat, benne pedig a nyaralással foglalkozunk, hogy mennyire jó lehet fizikailag és mentálisan az az ember, aki kipiheni a fáradalmakat. A stressz hozzájárulhat a szívbetegségekhez és a magas vérnyomáshoz, azonban tanulmányok igazolják, hogy azon nők és férfiak esetében, akik legalább 2 évente nyaralni mennek, jelentősen csökkenhet a szívkoszorúér betegség és a szívroham kockázata. Egy tanulmány pedig azt vizsgálta, hogy közvetlenül a nyaralást követően milyen tünetei vannak, vagy nincsenek a nyaralásból hazaérkezőknek. A kutatás folyamán azt a megállapítást tették, hogy a nyaralásból hazatérőknek nem voltak fizikai egészségre vonatkozó panaszaik, illetve jelentősen javult mind a hangulatuk, mind pedig az alvás minőségük. A rendszeres nyaralás boldogságot nyújt számunkra, nem csak a nyaralást követően leszünk boldogabbak, hanem az út előtt 8 héttel már érezzük, hogy sokkal kiegyensúlyozottabbak vagyunk. Szünetet kell tartani legalább évente egyszer.

0: Minden idők legnagyobb slágerei nem sokára pörögnek tovább a Megafonban. Ez itt továbbra is a Kirakat, jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
2: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
5: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre! Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad! Nulla extra költség!
5: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk!
2: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta! Napra kész árfolyamon!
5: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük!
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk!
5: És egészen délután 5-ig várunk minden nap!
2: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21! Számolj utána!
5: Megéri hozzánk jönni!
1: Megéri hozzánk jönni!
2: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
6: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Eli a neve, vicces, okos.
8: Ne nézz!
7: Nem nézlek!
8: Áú, kicsit nézed.
7: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Eli! Nem ismertem még ilyen lányt.
9: Csak egy éjszaka a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
2: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
10: Hírek.
0: Úgy tűnik, komoly következményei vannak az Európai Unió szankcióinak a Meredith-Kontlánc európai működésére, írja a világgazdaság.hu. A magyarországi lánchoz tartozó Basket Plus áruház a napokban technikai okokra hivatkozva függesztette fel működését, ami mögött pénzügyi okok is állhatnak. Eközben viszont Szlovákiában, Lettországban és Litvániában is leállt a lánc több, illetve valamennyi üzlete. A háttérben lévő lehetséges ok az lehet, hogy az EU szankciós listára helyezte az egyik tulajdonost, Szergej Schneidert. A diszkontlánc számára különösen kellemetlen a helyzet, mivel a vállalat az elmúlt időszakban még terjeszkedési tervekkel számolt, és több országban új üzletek nyitására, illetve új munkatársak felvételére készült. 3 hónapja folyamatosan csökken a magyarországi panellakások ára, miközben a téglalakásoké emelkedik, tájékoztatta az MTI-t az egyik legnagyobb hazai ingatlanportál. Közleményük szerint a panellakások négyzetméter ára februárban tetőzött, azóta lassú, de folyamatos csökkenést mutat. Júliusra a szegmens a februári csúcshoz képest több mint 8%-kal lett olcsóbb, és ez az ára az éveleje óta nem látott mélypontra süllyedt. A téglaépítésű lakások ára ellenben stabil maradt, sőt tovább drágult. A tavaszi szinthez képest a nyári hónapokra emelkedett, júliusban érte el az idei legmagasabb átlagos négyzetméter árat. A két szegmens tehát ellentétes irányba indult el. Az év első felében végzett vizsgálatok alapján az ellenőrzött játszóterek több mint negyedénél állapított meg jogsértést a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az ellenőrzések nem csak a közterületi játszóterekre és a bölcsödék, óvodák, valamint iskolák udvarán található eszközökre terjedtek ki, hanem az úgynevezett szürke zónába tartozó helyszínekre is. Így a hatóság a szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán és játszóházakban is ellenőrzéseket végzett. Mintegy 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak meg a szakemberek. A játszóterek 37%-ánál, az ellenőrzött eszközöknek pedig 35%-ánál mutattak ki valamilyen jogsértés. Megosztja az internet népét Tóth Gabi tápiószecsői fellépése, írja az Index. Az énekesnőt az előadás módja mellett többen azért is kritizálták, amiért elvállalta, hogy egy falunapon énekel. Erre reagálva azt mondta, 21 éve jár falunapokra, ahol szerinte a közönség sokkal hálásabb, mint a nagy fesztiválokon.
2: Melegben hideg, hidegben meleg. Az időjárás jelentés támogatója Balassa Gyarmati DTL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft. Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
2: Időjárás.
0: Napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadék nélkül. A legmelegebb órákban 35 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
2: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassa Gyarmati Nyéki Autóház Kft. Nyékiautóház.hu. Közlekedés.
3: Közlekedés.
0: Sebességmérésre számíthatnak ma az autósok a 2-es főúton a Diós-Jenői elágazásnál, valamint Verőcén az Árpád úton. Ne hajtsanak gyorsan.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő
1: következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
1: Nagyot szól.
4: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat. Programajánlóval kezdjük az órát. Ha még nem tudják, hogy mit csináljanak augusztus 15-én, akkor már is adok egy remek tippet. Irány Drégely Palánk, ahol egész napos falunappal várják a családokat, a baráti társaságokat és mindenkit, aki egy jó hangulatú nyári programra vágyik. A rendezvény délután egykor főzőversennyel indul, majd 3 órától következik a hivatalos megnyitó és egy különleges esküvői fotókiállítás. A sport szerelmeseit 4 órától a Freestyle FC látványos focisója várja, a gyerekeket pedig Rózsás Viktória szórakoztatja vidám műsorával. A délután folyamán a hagyományőrzésé lesz a főszerep, színpadra lép a Drégely Palánki hagyományőrző csoport és a Búzavirág csoport is. Az esti programok is igazán izgalmasnak ígérkeznek, 6 órától Szabó Ádám koncertje várja a közönséget, 7 órakor eredményt hirdetnek a főzőversenyen, majd 7 óra 15 perctől pedig a Black Velvet zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról, a napot pedig DJ Paul retro bulia zárja este 9 órától. Természetesen a színpadi programokon túl is lesz bőven kikapcsolódási lehetőség, sportlabor, fajátékok, légvár, kézműves foglalkozások, vattacukor és büfé is várja a látogatókat, így a legkisebbektől a nagyszülőkig mindenki jól érezheti magát. Falunap Drégely Palánkon augusztus 15-én a Művelődési Ház udvarán.

Nagyvilágrovat a kirakatban, benne pedig gondolatban Olaszországban járunk délen, Albero Bellóban. Albero Bello az olaszországi Puglia-ban található. Az UNESCO listáján szereplő város imádnivaló kis házairól híres, ezek egyedi mészkőből készült kúpos kültetővel ellátott kerekházak, trulliknak hívjuk őket. Ezek a kis házikók a város Macskaköves utcáit szegélyezik, különösen sokat láthatunk belőlük a Rionemonti negyedben, ahol több mint 1000 kúszónövényel és élénkszínű virágokkal borított trulli található. Úgyhogy, ha Olaszországban járnak, Puglia környékén, akkor mindenféleképpen nézzék meg ezt a gyönyörű helyet, hiszen varázslatos. Hamarosan folytatjuk tovább nagyvilágrovatunkat, de előtte zene.

nagyvilágról volt a kirakatban, és ha már Umbriában kalandozunk, akkor nézzük meg egy picit közelebbről Assisit is. A szép umbriai városban Szent Ferenc életének helyszíneit végigjárva megismerhetjük az életét. A Szent Ferenc bazilika és kolostor 1228 és 53 között épült, az altemplomban található Szent Ferenc sírja. Itt található Assisiben Szent Ferenc erdeje is, a bazilika ajtaján lehet belépni a templomot övező 800 éves szentertőbe. 200 új olajfát ültettek el, több mint 3 kilométer ösvényt tettek ismét járhatóvá, úgyhogy ezt is érdemes megnézni. Ha pedig itt járunk, akkor érdemes a Santa Chiara bazilikát is, valamint a Santa Maria Maggiore templomot is megnézni. Gyönyörű a hely, igazi csoda, hogyha ellátogatunk Assisibe.

0: Ez volt a mai kirakat, köszönöm, hogy velem tartottak. 4 után természetesen pörögnek majd tovább a slágerek. Ne feledjék, megtalálnak minket az éterben, illetve az interneten is, www.megafonfm.hu. Holnap ismét várom önöket, további kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Rédei Renit hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezők boltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
5: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
6: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
5: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
6: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
7: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
8: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100.000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
7: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
8: Pontosan, mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster, most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márka kereskedésünkben.
9: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Nyékiautóház.hu.
10: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Eli a neve, vicces, okos.
13: Ne nézz!
12: Nem nézlek!
13: Áú, kicsit nézed.
12: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Eli! Nem ismertem még ilyen lányt.
14: Csak egy éjszaka, a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
0: 16 óra van.
2: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
15: Hírek.
0: Összefogással mentik Tokolya jelképét, útról hordják a vizet egy évszázados hársvának. Erről beszélt rádiónknak a település polgármestere. Németné Pintér Csilla közlése szerint a több mint 100 éves hársva a tartós kánikula és szárosság miatt kritikus állapotba került, így a lakosság segítségét is kérték. A település vezető az akció mellett arra is kitért, hogy a hűség miatt az önkormányzat dolgozói minden reggel a helyi kutakból, köztük az iskolaudvar kútjából lajtos kocsival hordják a vizet a fákhoz, este pedig a lakosság segíti a locsolást. Hozzátette, Szokolyán nem csak a növényzet, hanem az állattartók és a helyi patak élővilága is szenved a vízhiánytól. A kiszáradó patak szakaszokon a vízmegtartó tócsák fenntartásával igyekeznek megmenteni a domolykókat, az állattartó telepekre pedig szintén lajtos kocsikkal biztosítják az ivóvizet. Dunakeszin tegnaptól egészen szeptember végéig a Kelet-Pest megyei Kft. Mint kivitelező vállalkozó kertészeti és erdészeti jellegű karbantartási munkálatokat végez 12 utcában, tájékoztatott az önkormányzat. A munka a konzervgyár 20 kilovoltos hálózatát érinti, célja a hálózatra vonatkozó jogszabályi védőtávolságok kialakítása és fenntartása. Hozzátették, a munkálatok során keletkező fát és gajat a kivitelező ledarálja, majd a saját telephelyére szállítja. Gyümölcsfelajánlásokat vár a Szandavár Vadász és Természetvédő Egyesület. Felhívásukban azt írták, a hosszantartó szárazság miatt a környék természetes vizeinek jelentős része elapadt, így a vadon élő állatok egyre nehezebben jutnak táplálékhoz és vízhez. A társaság ezért a lakosság, a termelők és a vállalkozások segítségét kéri. Szívesen fogadnak almát, körtét, szilvát és egyéb a vadállatok számára megfelelő gyümölcsöt, amelyet folyamatosan kijuttatnak az etetőhelyekre. Vácon új távközlési szekrényt helyeztek ki a Hattyú utca Földvári téri végéhez, közölte Makrai Zsolt. Az önkormányzati képviselő tájékoztatása szerint a szolgáltató a terület füvesítését és sövénytelepítését is el fogja végezni, amint azt az időjárás lehetővé teszi. 3 hónapja folyamatosan csökken a magyarországi panellakások ára, miközben a téglalakásoké emelkedik, tájékoztatta az MTI-t az egyik legnagyobb hazai ingatlanportál. Közleményük szerint a panellakások négyzetméter ára februárban tetőzött, azóta lassú, de folyamatos csökkenést mutat. Júliusra a szegmens a februári csúcshoz képest több mint 8%-kal lett olcsóbb, és ez az ár az éveleje óta nem látott mélypontra süllyedt. A téglaépítésű lakások ára ellenben stabil maradt, sőt tovább drágult. A tavaszi szinthez képest a nyári hónapokra emelkedett, júliusban érte el az idei legmagasabb átlagos négyzetméter árat. A két szegmens tehát ellentétes irányba indult el. A belga szövetségi kormány új 2026 és 2030 közötti időszakra szóló intézkedési tervet dolgozott ki az LMBTQ közösség tagjai védelmének erősítésére, miután felmérések szerint egyre kevésbé érzik magukat biztonságban az országban. A program egyebek mellett az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés javítására, az internetes gyűlöletkeltés és a társkereső alkalmazásokhoz kapcsolódó csalások visszaszorítására, a rendőrök és bírák képzésére, valamint a munkahelyi diszkrimináció megelőzésére összpontosít.
1: Időjárás.
0: Napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadék nélkül. A legmelegebb órákban 35 Celsius fok körül alakulnak a maximumok.
5: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
1: Közlekedés.
0: Sebességmérésre számíthatnak ma az autósok a 2-es főúton a Diós-Jenői elágazásnál, valamint Verőcén az Árpád úton. Ne hajtsanak gyorsan!
2: És most egy újabb mega jó zenei óra
1: mega slágerekkel, mega jó hangulatban.
15: Megafon. Nagyot szól.

0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
1: Újabb vármegyében alakult meg a vízőrző mozgalom, Nógrádban is elindult a civil kezdeményezés. Erről beszélt a Megafon reggeli műsorában a csapat egyik alapítója. Galanics Endre a startmenüben elmondta, a vármegyében jelenleg kritikus a helyzet, a legtöbb kisméretű vízfolyás kiszáradt vagy medre elapadóban van. A problémák kiemelten érintik a fekete víz, a Szandavölgyi patak és az Ipoly térségét is. A szakember rámutatott, hogy a források állapota a teljes környező terület vízügyi helyzetének fontos jelzőrendszere. Hozzátette, a helyi vízőrzők feladatai közé tartozik a források állandó figyelése és a vízmegtartó lépések előkészítése. A szervező arról is beszélt, a csatlakozni kívánok a mozgalom hivatalos honlapján, valamint a közösségi oldalakon keresztül vehetik fel a kapcsolatot a szervezőkkel. A helyi csoportok szoros összeköttetésben állnak az országos hálózattal, így szakmai támogatást is kapnak. A mozgalom alapszabálya, hogy bármilyen beavatkozás szakmai konzultáció előz meg a károkozás elkerülése érdekében. A balassagyarmati lakosok véleményére kíváncsi az önkormányzat, egy online kérdőív kitöltésére kérik a helyieket a turizmus témájában. Jelenleg zajlik a fejlesztési koncepció előkészítése, amelynek segítségével meghatározzák a város turizmusának jövőbeli fejlesztési irányait. Ehhez számítanak a helyiek véleményére. A pár perc alatt kitölthető kérdőívben többek között azt szeretnék megtudni, hogy a válaszadók szerint melyek Balassagyarmat legfontosabb turisztikai értékei, miben látják a fejlesztési lehetőségeket, és milyen irányba fejlődjön a város turizmusa. Gyümölcsfelajánlásokat vár a Szandavár Vadász és Természetvédő Egyesület. Felhívásukban azt írták, a hosszantartó szárazság miatt a környék természetes vizeinek jelentős része elapadt, így a vadon élő állatok egyre nehezebben jutnak táplálékhoz és vízhez. A társaság ezért a lakosság, a termelők és a vállalkozások segítségét kéri. Szívesen fogadnak almát, körtét, szilvát és egyéb a vadállatok számára megfelelő gyümölcsöt, amelyet folyamatosan kijuttatnak az etetőhelyekre. Vácon új távközlési szekrényt helyeztek ki a Hattyú utca Földvári téri végéhez, közölte Makrai Zsolt. Az önkormányzati képviselő tájékoztatása szerint a szolgáltató a terület füvesítését és sövénytelepítését is el fogja végezni, amint azt az időjárás lehetővé teszi. Úgy tűnik, komoly következményei vannak az Európai Unió szankcióinak a Meredisconti lánc európai működésére, írja a világgazdaság.hu. A magyarországi lánchoz tartozó Basket Plus áruház a napokban technikai okokra hivatkozva függesztette fel működését, ami mögött pénzügyi okok is állhatnak. Eközben viszont Szlovákiában, Lettországban és Litvániában is leállt a lánc több, illetve valamennyi üzlete. A háttérben lévő lehetséges ok az lehet, hogy az EU szankciós listára helyezte az egyik tulajdonost, Sergej Schneidert. A Diszkontlánc számára különösen kellemetlen a helyzet, mivel a vállalat az elmúlt időszakban még terjeszkedési tervekkel számolt, és több országban új üzletek nyitására, illetve új munkatársak felvételére készült.
0: Közlekedés.
1: Sebességmérésre számíthatnak ma az autósok a kettes főúton a Diós-Jenői elágazásnál, valamint Verőcén az Árpád úton. Ne hajtsanak gyorsan!
0: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.
0: Nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
3: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történetet a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között, vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél, Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
4: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
5: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkárt pályája vár rád. A Palótringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palotring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palótring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
6: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
7: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
8: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és négy ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
9: Tessék, CH Klíma.
10: CH Klíma.
9: Igen, CH Klíma.
10: CH Klíma.
11: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
12: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
13: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
14: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
13: Horizontablak.hu.
15: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársony ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigány pecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
16: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
15: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
16: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
15: Bársonyvendéglő.hu.
16: Bársonyvendéglő.hu. Minden hónapban óriási akciók a balassagyarmati Opárt optikában. Nyugdíjasok, figyelem! Augusztusban minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az vékonyított, fényre sötétedő vagy bifokális. Ráadásul új szemüvegét kerettel és lencsével már 20.000 forinttól elkészítjük. Opárt optika. Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
0: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: Eli a neve, vicces, okos.
18: Ne nézz!
17: Nem nézlek!
18: Áú, kicsit nézed.
17: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Eli! Nem ismertem még ilyen lányt. Csak egy éjszaka a mozikban.
19: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon. Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebek Pajtában. A színpadon Dash, Valmár, Szikora Robert és az Ergo, Meringer, Analog Balaton, Bongor, Filó Live, Budafolk Band, a Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni Produkciós Iroda és még sokan mások. 4 nap alatt 4 helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között, Füleken, a Várlak Fesztiválon.
20: Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
21: Reklámot hallottak.
22: 17 óra van.
21: Itt a Megafon.
23: A mikrofonnál Györfi Betta.
24: Hírek.
23: Újabb vármegyében alakult meg a vízőrző mozgalom, Nógrádban is elindult a civil kezdeményezés. Erről beszélt a Megafon reggeli műsorában a csapat egyik alapítója. Galanics Endre a startmenüben elmondta, a vármegyében jelenleg kritikus a helyzet, a legtöbb kisméretű vízfolyás kiszáradt vagy medre elapadóban van. A problémák kiemelten érintik a fekete víz, a Szandavölgyi patak és az Ipoly térségét is. A szakember rámutatott, hogy a források állapota a teljes környező terület vízügyi helyzetének fontos jelzőrendszere. Hozzátette, a helyi vízőrzők feladatai közé tartozik a források állandó figyelése és a vízmegtartó lépések előkészítése. A szervező arról is beszélt, a csatlakozni kívánok a mozgalom hivatalos honlapján, valamint a közösségi oldalakon keresztül vehetik fel a kapcsolatot a szervezőkkel. A helyi csoportok szoros összeköttetésben állnak az országos hálózattal, így szakmai támogatást is kapnak. A mozgalom alapszabálya, hogy bármilyen beavatkozás szakmai konzultáció előz meg a károkozás elkerülése érdekében. A balassagyarmati lakosok véleményére kíváncsi az önkormányzat, egy online kérdőív kitöltésére kérik a helyieket a turizmus témájában. Jelenleg zajlik a fejlesztési koncepció előkészítése, amelynek segítségével meghatározzák a város turizmusának jövőbeli fejlesztési irányait. Ehhez számítanak a helyiek véleményére. A pár perc alatt kitölthető kérdőívben többek között azt szeretnék megtudni, hogy a válaszadók szerint melyek Balassagyarmat legfontosabb turisztikai értékei, miben látják a fejlesztési lehetőségeket, és milyen irányba fejlődjön a város turizmusa. Gyümölcsfelajánlásokat vár a Szandavár Vadász és Természetvédő Egyesület. Felhívásukban azt írták, a hosszantartó szárazság miatt a környék természetes vizeinek jelentős része elapadt, így a vadon élő állatok egyre nehezebben jutnak táplálékhoz és vízhez. A társaság ezért a lakosság, a termelők és a vállalkozások segítségét kéri. Szívesen fogadnak almát, körtét, szilvát és egyéb a vadállatok számára megfelelő gyümölcsöt, amelyet folyamatosan kijuttatnak az etetőhelyekre. Vácon új távközlési szekrényt helyeztek ki a Hattyú utca Földvári téri végéhez, közölte Makrai Zsolt. Az önkormányzati képviselő tájékoztatása szerint a szolgáltató a terület füvesítését és sövénytelepítését is el fogja végezni, amint azt az időjárás lehetővé teszi. Úgy tűnik, komoly következményei vannak az Európai Unió szankcióinak a Meredisconti lánc európai működésére, írja a világgazdaság.hu. A magyarországi lánchoz tartozó Basket Plus áruház a napokban technikai okokra hivatkozva függesztette fel működését, ami mögött pénzügyi okok is állhatnak. Eközben viszont Szlovákiában, Lettországban és Litvániában is leállt a lánc több, illetve valamennyi üzlete. A háttérben lévő lehetséges ok az lehet, hogy az EU szankciós listára helyezte az egyik tulajdonost, Sergej Schneidert. A Diszkontlánc számára különösen kellemetlen a helyzet, mivel a vállalat az elmúlt időszakban még terjeszkedési tervekkel számolt, és több országban új üzletek nyitására, illetve új munkatársak felvételére készült.
25: Közlekedés.
23: Sebességmérésre számíthatnak ma az autósok a 2-es főúton a Diós-Jenői elágazásnál, valamint Verőcén az Árpád úton. Ne hajtsanak gyorsan!
25: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
26: mega jó hangulatban.
27: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
2: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
0: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
0: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
0: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
0: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
2: Megéri hozzánk jönni.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
5: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
4: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
5: Pontosan, mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster, most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márkakereskedésünkben.
6: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márkakereskedése. Balassa gyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
7: Reklámot hallottak.
8: 18 óra van.
7: Itt a Megafon.
8: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 11-én. A mikrofonnál Györfi Betta.
9: Hírek.
8: Újabb vármegyében alakult meg a vízőrző mozgalom, Nógrádban is elindult a civil kezdeményezés. Erről beszélt a Megafon reggeli műsorában a csapat egyik alapítója. Galanics Endre a startmenüben elmondta, a vármegyében jelenleg kritikus a helyzet, a legtöbb kisméretű vízfolyás kiszáradt vagy medre elapadóban van. A problémák kiemelten érintik a fekete víz, a Szandavölgyi patak és az Ipoly térségét is. A szakember rámutatott, hogy a források állapota a teljes környező terület vízügyi helyzetének fontos jelzőrendszere. Hozzátette, a helyi vízőrzők feladatai közé tartozik a források állandó figyelése és a vízmegtartó lépések előkészítése. A szervező arról is beszélt, a csatlakozni kívánok a mozgalom hivatalos honlapján, valamint a közösségi oldalakon keresztül vehetik fel a kapcsolatot a szervezőkkel. A helyi csoportok szoros összeköttetésben állnak az országos hálózattal, így szakmai támogatást is kapnak. A mozgalom alapszabálya, hogy bármilyen beavatkozás szakmai konzultáció előz meg a károkozás elkerülése érdekében. Galanics Endrét, a vízőrző mozgalom Nógrád vármegyei alapító tagját hallják.
10: Ez a vízőrző mozgalom alapból egy alulról szerveződő ilyen civil mozgalomnak indult. Olyan civilek nagy részt, akik elkezdték, azok általában valamilyen területen, a természettudomány területén, vagy mérnökök, de szakemberek voltak, és ugye látták a problémát jó sok évvel ezelőtt. És mivel nem találtak ugye nagyon meghallgatásra, ezek elkezdték kezükbe venni, mondjuk úgy, hogy a környék sorsát, éppen ahol működtek, és elkezdtek önkétesekkel beavatkozni ott, ahol az ő léptékükkel betudtak. Hát az egész mozgalom azért nem olyan hosszú, de igen, én korábban kapcsolódtam be a munkába, vagy részt vettem már a Börzsönybe, ilyen beavatkozásokon, tehát lehetett így menni különböző helyekre, de ugye fontos volt az, vagy hát fontos lenne az, ha minden egyes vízfolyásnak vagy apró vízgyűjtőnek lenne egy barátja, mondjuk így. Ugye ezeket a csoportokat meg lehet keresni ugye ezeket az oldalakat messengeren, lehet írni üzeneteket, hogy szeretnéknek valaki, vagy szeretne valaki a környékén lévő vizekért tenni.
8: Összefogással mentik Szokolya jelképét, kútról hordják a vizet egy évszázados hársfának, erről beszélt rádiónknak a település polgármestere. Németné Pintér Csilla közlése szerint a több mint 100 éves hársfa a tartós kánikula és szárazság miatt kritikus állapotba került, így a lakosság segítségét is kérték. A település vezető az akció mellett arra is kitért, hogy a hőség miatt az önkormányzat dolgozói minden reggel a helyi kutakból, köztük az iskolaudvar kútjából lajtos kocsival hordják a vizet a fákhoz, este pedig a lakosság segíti a locsolást. Hozzátette, Szokolyán nem csak a növényzet, hanem az állattartók és a helyi patak élővilága is szenved a vízhiánytól. A kiszáradó patakszakaszokon a vízmegtartó tócsák fenntartásával igyekeznek megmenteni a tomolykókat, az állattartó telepekre pedig szintén lajtos kocsikkal biztosítják az ivóvizet. Németné Pintér Csillát, Szokolya polgármesterét hallják.
1: Nem menjünk már szembe a világgal, így is egy csomó esetben azt érzem, hogy szembe megyünk. De ezeket a fákat azért ültettük, hogy a mi egészségünk, a mi levegőnk jobb legyen. Nálunk van egy életfa program is minden évben, az előző évben született gyermekek örömére elültettünk a következő év őszén a gyerekekkel, szüleikkel életfákat, és ezt gondozzuk. Három utcánk megtelt már az életfákkal, na de ez nem azt jelenti, hogy akkor elültettük, és nincs vele dolgunk. Az én kollégáim minden reggel, mióta ez a hőség van, minden reggel az önkormányzat udvarából a kútból kinyerik a vizet. Ha ott elfogyott, akkor van egy másik ingatlan, az önkormányzat abból a kútból használ, tehát keressük azokat a kutakat, amit tudunk használni, mert ugye sajnos a kútból is kifogy a víz, de több köbmétert hordunk minden nap. Hordjuk most már a házfához is, hál' Istennek reggel hordjuk mi este a lakosság, úgy tűnik, hogy azért kaptunk segítséget.
8: A balassagyarmati lakosok véleményére kíváncsi az önkormányzat, egy online kérdőív kitöltésére kérik a helyieket a turizmus témájában. Jelenleg zajlik a fejlesztési koncepció előkészítése, amelynek segítségével meghatározzák a város turizmusának jövőbeli fejlesztési irányait. Ehhez számítanak a helyiek véleményére. A pár perc alatt kitölthető kérdőívben többek között azt szeretnék megtudni, hogy a válaszadók szerint melyek Balassagyarmat legfontosabb turisztikai értékei, miben látják a fejlesztési lehetőségeket, és milyen irányba fejlődjön a város turizmusa. Dunakeszin tegnaptól egészen szeptember végéig a Kelet-Pest megyei Kft. Mint kivitelező vállalkozó kertészeti és erdészeti jellegű karbantartási munkálatokat végez 12 utcában. Tájékoztatott az önkormányzat. A munka a konzervgyár 20 kilovoltos hálózatát érinti, célja a hálózatra vonatkozó jogszabályi védőtávolságok kialakítása és fenntartása. Hozzátették, a munkálatok során keletkező fát és gajat a kivitelező ledarálja, majd a saját telephelyére szállítja. Gyümölcsfelajánlásokat vár a Szandavár Vadász és Természetvédő Egyesület. Felhívásukban azt írták, a hosszantartó szárazság miatt a környék természetes vizeinek jelentős része elapadt, így a vadon élő állatok egyre nehezebben jutnak táplálékhoz és vízhez. A társaság ezért a lakosság, a termelők és a vállalkozások segítségét kéri. Szívesen fogadnak almát, körtét, szilvát és egyéb a vadállatok számára megfelelő gyümölcsöt, amelyet folyamatosan kijuttatnak az etetőhelyekre. Vácon új távközlési szekrényt helyeztek ki a Hattyú utca Földvári téri végéhez, közölte Makrai Zsolt. Az önkormányzati képviselő tájékoztatása szerint a szolgáltató a terület füvesítését és sövénytelepítését is el fogja végezni, amint azt az időjárás lehetővé teszi. Eredményes hétvégét zárta a balassagyarmati Guriga Rally Team a Kisvaszar Rallin. Kerék Botond és Kerék György annak ellenére, hogy verseny közben technikai nehézség is felmerült egy elolvadt biztosíték miatt, a két kerék meghajtásúak teszt utamán az első helyet szerezte meg, míg a teszt abszolút értékelésében a harmadik helyen végeztek.
7: Közlekedés.
8: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak a közlekedők Vácon a Dr. Csányi László körúton és Balassagyarmaton a Kóvári úton. Vezessenek óvatosan és figyeljenek a vadakra is.
7: És most egy újabb mega jó zenei óra megaslágerekkel.
2: Megafon. Nagyot szól.

0: Reklám.
1: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
2: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
3: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
4: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
3: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idén nézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
4: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Eli a neve, vicces, okos.
8: Ne nézz!
7: Nem nézlek!
8: Áú, kicsit nézhetsz.
7: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Nem ismertem még ilyen lányt. Csak egy éjszaka a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
1: 19 óra van.
0: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Györfi Betta.
10: Hírek.
9: A balassagyarmati lakosok véleményére kíváncsi az önkormányzat, egy online kérdőív kitöltésére kérik a helyieket a turizmus témájában. Jelenleg zajlik a fejlesztési koncepció előkészítése, amelynek segítségével meghatározzák a város turizmusának jövőbeli fejlesztési irányait. Ehhez számítanak a helyiek véleményére. A pár perc alatt kitölthető kérdőívben többek között azt szeretnék megtudni, hogy a válaszadók szerint melyek Balassagyarmat legfontosabb turisztikai értékei, miben látják a fejlesztési lehetőségeket, és milyen irányba fejlődjön a város turizmusa. Eredményes hétvégét zárt a balassagyarmati Guriga Rally Team a Kisvaszar Rallin. Kerék Botond és Kerék György annak ellenére, hogy verseny közben technikai nehézség is felmerült egy elolvad biztosíték miatt, a két kerék meghajtásúak teszt utamán az első helyet szerezte meg, míg a teszt abszolút értékelésében a harmadik helyen végeztek. Kábítószer birtoklás miatt indított nyomozást a rendőrség a Sebestyén Balázs DJ show-ja alatti rosszul létek miatt, számolt be a Telex a budapesti rendőrfőkapitányságra hivatkozva. A lap kérdésére a BRFK azt közölte, a nyomozók már több tanút is meghallgattak, és céljuk a történtek teljes körű tisztázása. Egy fiatal még vasárnap posztolt arról, hogy a húgát valószínűleg tudtán kívül bedrogozták a buli alatt. Nem sokkal később egy 39 éves nő videóban számolt be arról, hogy miután megitte az italát, szinte azonnal összecsuklott. A rendezvénynek helyet adó Sziget is reagált a történtekre. Azt írták, a maguk részéről segíteni fogják a nyomozó hatóság munkáját. Hozzátették, évek óta ugyanazokkal a kipróbált és megbízható alvállalkozókkal működnek a vendéglátó egységeik, akik biztonságosan és színvonalasan szolgálják ki a közönséget. Több mint 578 ezer aktív egyéni vállalkozás működött Magyarországon június végén, számuk egy év alatt több mint 30 ezerrel, az idei első fél évben 21 ezerrel nőtt. A felmérést végző cég szerint 2024-ben működött először több aktív egyéni vállalkozás Magyarországon, mint társas vállalkozás. 5 évvel korábban még egyértelmű volt a társas vállalkozások fölénye. Hozzátették, a növekedés mögött többek között az állhat, hogy egyre több olyan szakma van, ahol az önálló munkavégzés és a saját szakmai elképzelések megvalósítása az egyéni vállalkozás felé tereli a munkavállalókat. Egy környezetbarát divattervező úgy döntött, összegyűjti a fesztiválokon hátramaradt sátrakat, hogy aztán azokat felhasználva valami olyasmit alkosson, amit előtte talán senki más, derül ki az Index cikkéből. Jess O'Reilly saját ruhakollekciót készített a hátrahagyott hajlékokból. Az anyagokat előbb kimosta, majd átalakította, így az élénk színű merész ruhadarabok már egyáltalán nem emlékeztetnek arra, hogy korábban mások mire használták. A nő azt mondja, ezzel az volt a célja, hogy megmutassa, a hulladéknak tűnő anyagokból is lehet egyedi és értékes ruhadarabokat alkotni. Megosztja az internet népét Tóth Gabi Tápió Szecsői fellépése, írja az Index. Az énekesnőt az előadás módja mellett többen azért is kritizálták, amiért elvállalta, hogy egy falunapon énekel. Erre reagálva azt mondta, 21 éve jár falunapokra, ahol szerinte a közönség sokkal hálásabb, mint a nagy fesztiválokon.
10: Közlekedés.
9: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak a közlekedők Vácon a Dr. Csányi László körúton és Balassagyarmaton a Kóvári úton. Vezessenek óvatosan és figyeljenek a vadakra is.
0: És most egy újabb mega jó zenei óra mega slágerekkel,
11: mega jó hangulatban.
12: Megafon. Nagyot szól.

0: ez is Megafon.
1: Nagyot szól.

0: mikrofon, idén is elhozza minden idők legnagyobb nyári slágerei.
1: Munkahelyen, autóban, vízparton, mindenhol nagyot szól.
0: Eredeti meg a slágerek, a nyár minden erejével.
1: Ez a Megafon.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: Összefogással mentik Tokolya jelképét, útról hordják a vizet egy évszázados hársvának, erről beszélt rádiónknak a település polgármestere. Németné Pintér Csilla közlése szerint a több mint 100 éves hársva a tartós kánikula és szárosság miatt kritikus állapotba került, így a lakosság segítségét is kérték. A település vezető az akció mellett arra is kitért, hogy a hőség miatt az önkormányzat dolgozói minden reggel a helyi kutakból, köztük az iskolaudvar kútjából lajtos kocsival hordják a vizet a fákhoz, este pedig a lakosság segíti a locsolást. Hozzátette, Szokolyán nem csak a növényzet, hanem az állattartók és a helyi patak élővilága is szenved a vízhiánytól. A kiszáradó patak szakaszokon a vízmegtartó tócsák fenntartásával igyekeznek megmenteni a domolykókat, az állattartó telepekre pedig szintén lajtos kocsikkal biztosítják az ivóvizet. Dunakeszin tegnaptól egészen szeptember végéig a Kelet-Pest megyei Kft. Mint kivitelező vállalkozó kertészeti és erdészeti jellegű karbantartási munkálatokat végez 12 utcában, tájékoztatott az önkormányzat. A munka a konzervgyár 20 kilovoltos hálózatát érinti, célja a hálózatra vonatkozó jogszabályi védőtávolságok kialakítása és fenntartása. Hozzátették, a munkálatok során keletkező fát és gajat a kivitelező ledarálja, majd a saját telephelyére szállítja. Gyümölcsfelajánlásokat vár a Szandavár Vadász és Természetvédő Egyesület. Felhívásukban azt írták, a hosszantartó szárazság miatt a környék természetes vizeinek jelentős része elapadt, így a vadon élő állatok egyre nehezebben jutnak táplálékhoz és vízhez. A társaság ezért a lakosság, a termelők és a vállalkozások segítségét kéri. Szívesen fogadnak almát, körtét, szilvát és egyéb a vadállatok számára megfelelő gyümölcsöt, amelyet folyamatosan kijuttatnak az etetőhelyekre. Vácon új távközlési szekrényt helyeztek ki a Hattyú utca Földvári téri végéhez, közölte Makrai Zsolt. Az önkormányzati képviselő tájékoztatása szerint a szolgáltató a terület füvesítését és sövénytelepítését is el fogja végezni, amint azt az időjárás lehetővé teszi. 3 hónapja folyamatosan csökken a magyarországi panellakások ára, miközben a téglalakásoké emelkedik, tájékoztatta az MTI-t az egyik legnagyobb hazai ingatlanportál. Közleményük szerint a panellakások négyzetméter ára februárban tetőzött, azóta lassú, de folyamatos csökkenést mutat. Júliusra a szegmens a februári csúcshoz képest több mint 8%-kal lett olcsóbb, és ez az ár az éveleje óta nem látott mélypontra süllyedt. A téglaépítésű lakások ára ellenben stabil maradt, sőt tovább drágult. A tavaszi szinthez képest a nyári hónapokra emelkedett, júliusban érte el az idei legmagasabb átlagos négyzetméter árat. A két szegmens tehát ellentétes irányba indult el. A belga szövetségi kormány új 2026 és 2030 közötti időszakra szóló intézkedési tervet dolgozott ki az LMBTQ közösség tagjai védelmének erősítésére, miután felmérések szerint egyre kevésbé érzik magukat biztonságban az országban. A program egyebek mellett az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés javítására, az internetes gyűlöletkeltés és a társkereső alkalmazásokhoz kapcsolódó csalások visszaszorítására, a rendőrök és bírák képzésére, valamint a munkahelyi diszkrimináció megelőzésére összpontosít.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak a közlekedők Vácon a Dr. Csányi László körúton és Balassagyarmaton a Kóvári úton. Vezessenek óvatosan és figyeljenek a vadakra is.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
4: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: 3 hónapja folyamatosan csökken a magyarországi panellakások ára, miközben a téglalakásoké emelkedik, tájékoztatta az MTI-t az egyik legnagyobb hazai ingatlanportál. Közleményük szerint a panellakások négyzetméter ára februárban tetőzött, azóta lassú, de folyamatos csökkenést mutat. Júliusra a szegmens a februári csúcshoz képest több mint 8%-kal lett olcsóbb, és ez az ár az éveleje óta nem látott mélypontra süllyedt. A téglaépítésű lakások ára ellenben stabil maradt, sőt tovább drágult. A tavaszi szinthez képest a nyári hónapokra emelkedett, júliusban érte el az idei legmagasabb átlagos négyzetméter árat. A két szegmens tehát ellentétes irányba indult el. Kábítószer birtoklás miatt indított nyomozást a rendőrség a Sebestyén Balázs DJ show-ja alatti rosszul létek miatt, számolt be a Telex a budapesti rendőrfőkapitányságra hivatkozva. A lap kérdésére a BRFK azt közölte, a nyomozók már több tanút is meghallgattak, és céljuk a történtek teljes körű tisztázása. Egy fiatal még vasárnap posztolt arról, hogy a húgát valószínűleg tudtán kívül bedrogozták a buli alatt. Nem sokkal később egy 39 éves nő videóban számolt be arról, hogy miután megitta az italát, szinte azonnal összecsuklott. A rendezvénynek helyet adó Sziget is reagált a történtekre. Azt írták, a maguk részéről segíteni fogják a nyomozó hatóság munkáját. Hozzátették, évek óta ugyanazokkal a kipróbált és megbízható alvállalkozókkal működnek a vendéglátó egységeik, akik biztonságosan és színvonalasan szolgálják ki a közönséget. Kilőtték azt a medvét, amely vasárnap megtámadott egy embert az észak-szlovákiai Nagyturány közelében, írja a Telex. A 42 éves férfit vasárnap este találták meg a D1-es autópálya Nagyturányi kijáratánál. Sürgős kórházi beavatkozásra szorult, súlyos mell- és fejsérülésekkel szállították a Túróc-Szentmártoni kórházba. Az emberre támadó állatot 2 medvebocsával együtt hőkamerákkal felszerelt drónok segítségével találta meg a kutatócsapat. Tekintettel arra, hogy az állat a közlekedési infrastruktúra közelében volt, és közvetlen veszélyt jelenthetett az emberekre, a kutatócsapat a nősténymedve és 2 bocsa azonnali kilövése mellett döntött. Egy környezetbarát divattervező úgy döntött, összegyűjti a fesztiválokon hátramaradt sátrakat, hogy aztán azokat felhasználva valami olyasmit alkosson, amit előtte talán senki más, derül ki az Index cikkéből. Jess O'Reilly saját ruhakollekciót készített a hátrahagyott hajlékokból. Az anyagokat előbb kimosta, majd átalakította, így az élénk színű merész ruhadarabok már egyáltalán nem emlékeztetnek arra, hogy korábban mások mire használták. A nő azt mondja, ezzel az volt a célja, hogy megmutassa, a hulladéknak tűnő anyagokból is lehet egyedi és értékes ruhadarabokat alkotni.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak a közlekedők Vácon, a Dr. Csányi László körúton és Balassa gyarmaton a Kóvári úton. Vezessenek óvatosan és figyeljenek a vadakra is.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 11-én. A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
1: Újabb vármegyében alakult meg a vízőrző mozgalom, Nógrádban is elindult a civil kezdeményezés. Erről beszélt a Megafon reggeli műsorában a csapat egyik alapítója. Galanics Endre a Startmenüben elmondta, a vármegyében jelenleg kritikus a helyzet, a legtöbb kisméretű vízfolyás kiszáradt vagy medre elapadóban van. A problémák kiemelten érintik a fekete víz, a Szandavölgyi patak és az Ipoly térségét is. A szakember rámutatott, hogy a források állapota a teljes környező terület vízügyi helyzetének fontos jelzőrendszere. Hozzátette, a helyi vízőrzők feladatai közé tartozik a források állandó figyelése és a vízmegtartó lépések előkészítése. A szervező arról is beszélt, a csatlakozni kívánok a mozgalom hivatalos honlapján, valamint a közösségi oldalakon keresztül vehetik fel a kapcsolatot a szervezőkkel. A helyi csoportok szoros összeköttetésben állnak az országos hálózattal, így szakmai támogatást is kapnak. A mozgalom alapszabálya, hogy bármilyen beavatkozás szakmai konzultáció előz meg a károkozás elkerülése érdekében. Galanics Endrét, a vízőrző mozgalom Nógrád vármegyei alapító tagját hallják.
4: Ez a vízőrző mozgalom alapból egy alulról szerveződő ilyen civil mozgalomnak indult. Olyan civilek nagy részt, akik elkezdték, azok általában valamilyen területen, a természettudomány területén, vagy mérnökök, de szakemberek voltak, és ugye látták a problémát jó sok évvel ezelőtt. És mivel nem találtak ugye nagyon meghallgatásra, ezek elkezdték kezükbe venni mondjuk úgy, hogy a környék sorsát, éppen ahol működtek, és elkezdtek önkéntesekkel beavatkozni ott, ahol az ő léptékükkel betudtak. Hát a egész mozgalom azért nem olyan hosszú, de igen, én korábban kapcsolódtam be a munkába, hogy részt vettem már a Börzsönybe, ilyen beavatkozásokon, tehát lehetett így menni különböző helyekre, de ugye fontos volt az, vagy hát fontos lenne az, ha minden egyes vízfolyásnak vagy apró vízgyűjtőnek lenne egy barátja, mondjuk így. Ugye ezeket a csoportokat meg lehet keresni ugye ezeket az oldalakat messengeren, lehet írni üzeneteket, hogy szeretnéknek valaki, vagy szeretne valaki a környékén lévő vizekért tenni.
1: Összefogással mentik Szokolya jelképét, kútról hordják a vizet egy évszázados hársvának. Erről beszélt rádiónknak a település polgármestere. Németné Pintér Csilla közlése szerint a több mint 100 éves hársva a tartós kánikula és szárazság miatt kritikus állapotba került, így a lakosság segítségét is kérték. A település vezető az akció mellett arra is kitért, hogy a hőség miatt az önkormányzat dolgozói minden reggel a helyi kutakból, köztük az iskolaudvar kútjából lajtos kocsival hordják a vizet a fákhoz, este pedig a lakosság segíti a locsolást. Hozzátette, Szokolyán nem csak a növényzet, hanem az állattartók és a helyi patak élővilága is szenved a vízhiánytól. A kiszáradó patak szakaszokon a vízmegtartó tócsák fenntartásával igyekeznek megmenteni a domolykókat, az állattartó telepekre pedig szintén lajtos kocsikkal biztosítják az ivóvizet. Németné Pintér Csillát, Szokolya polgármesterét hallják.
5: Ne menjünk már szembe a világgal, így is egy csomó esetben azt érzem, hogy szembe megyünk. De ezeket a fákat azért ültettük, hogy a mi egészségünk, a mi levegőnk jobb legyen. Nálunk van egy életfa program is minden évben, az előző évben született gyermekek örömére elültettünk a következő év őszén a gyerekekkel, szüleikkel életfákat, és ezt gondozzuk. Három utcánk megtelt már az életfákkal, na de ez nem azt jelenti, hogy akkor elültettük és nincs vele dolgunk. Az én kollégáim minden reggel, mióta ez a hőség van, minden reggel az önkormányzat udvarából a kútból kinyerik a vizet. Ha ott elfogyott, akkor van egy másik ingatlan, az önkormány abból a kútból használ, tehát keresjük azokat a kutakat, amit tudunk használni, mert ugye sajnos a kútból is kifogy a víz, de több köbmétert hordunk minden nap. Hordjuk most már a házfához is, hál' Istennek reggel hordjuk mi este a lakosság, úgy tűnik, hogy azért kaptunk segítséget.
1: A balassagyarmati lakosok véleményére kíváncsi az önkormányzat, egy online kérdőív kitöltésére kérik a helyieket a turizmus témájában. Jelenleg zajlik a fejlesztési koncepció előkészítése, amelynek segítségével meghatározzák a város turizmusának jövőbeli fejlesztési irányait. Ehhez számítanak a helyiek véleményére. A pár perc alatt kitölthető kérdőívben többek között azt szeretnék megtudni, hogy a válaszadók szerint melyek Balassagyarmat legfontosabb turisztikai értékei, miben látják a fejlesztési lehetőségeket, és milyen irányba fejlődjön a város turizmusa. Dunakeszin tegnaptól egészen szeptember végéig a Kelet-Pest megyei Kft. Mint kivitelező vállalkozó kertészeti és erdészeti jellegű karbantartási munkálatokat végez 12 utcában, tájékoztatott az önkormányzat. A munka a konzervgyár 20 kilovoltos hálózatát érinti, Célja a hálózatra vonatkozó jogszabályi védőtávolságok kialakítása és fenntartása. Hozzátették, a munkálatok során keletkező fát és gajat a kivitelező ledarálja, majd a saját telephelyére szállítja. Gyümölcsfelajánlásokat vár a Szandavár Vadász és Természetvédő Egyesület. Felhívásukban azt írták, a hosszantartó szárazság miatt a környék természetes vizeinek jelentős része elapadt, így a vadon élő állatok egyre nehezebben jutnak táplálékhoz és vízhez. A társaság ezért a lakosság, a termelők és a vállalkozások segítségét kéri. Szívesen fogadnak almát, körtét, szilvát és egyéb a vadállatok számára megfelelő gyümölcsöt, amelyet folyamatosan kijuttatnak az etetőhelyekre. Vácon új távközlési szekrényt helyeztek ki a Hattyú utca Földvári téri végéhez, közölte Makrai Zsolt. Az önkormányzati képviselő tájékoztatása szerint a szolgáltató a terület füvesítését és sövénytelepítését is el fogja végezni, amint azt az időjárás lehetővé teszi. Eredményes hétvégét zárt a balassagyarmati Guriga Rally Team a Kisvaszar Rallin. Kerék Botond és Kerék György annak ellenére, hogy verseny közben technikai nehézség is felmerült egy elolvadt biztosíték miatt, a két kerék meghajtásúak teszt utamán az első helyet szerezte meg, míg a teszt abszolút értékelésében a harmadik helyen végeztek.
2: Közlekedés.
1: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak a közlekedők Vácon a Dr. Csányi László körúton és Balassagyarmaton a Kóvári úton. Vezessenek óvatosan és figyeljenek a vadakra is.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
1: Úgy tűnik, komoly következményei vannak az Európai Unió szankcióinak a Meredith-Kontlánc európai működésére, írja a világgazdaság.hu. A magyarországi lánchoz tartozó Basket Plus áruház a napokban technikai okokra hivatkozva függesztette fel működését, ami mögött pénzügyi okok is állhatnak. Eközben viszont Szlovákiában, Lettországban és Litvániában is leállt a lánc több, illetve valamennyi üzlete. A háttérben lévő lehetséges ok az lehet, hogy az EU szankciós listára helyezte az egyik tulajdonost, Sergej Schneidert. A Diszkontlánc számára különösen kellemetlen a helyzet, mivel a vállalat az elmúlt időszakban még terjeszkedési tervekkel számolt, és több országban új üzletek nyitására, illetve új munkatársak felvételére készült. 3 hónapja folyamatosan csökken a magyarországi panellakások ára, miközben a téglalakásoké emelkedik, tájékoztatta az MTI-t az egyik legnagyobb hazai ingatlanportál. Közleményük szerint a panellakások négyzetméter ára februárban tetőzött, azóta lassú, de folyamatos csökkenést mutat. Júliusra a szegmens a februári csúcshoz képest több mint 8%-kal lett olcsóbb, és ez az ár az éveleje óta nem látott mélypontra süllyedt. A téglaépítésű lakások ára ellenben stabil maradt, sőt tovább drágult. A tavaszi szinthez képest a nyári hónapokra emelkedett, júliusban érte el az idei legmagasabb átlagos négyzetméter árat. A két szegmens tehát ellentétes irányba indult el. Az év első felében végzett vizsgálatok alapján az ellenőrzött játszóterek több mint negyedénél állapított meg jogsértést a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az ellenőrzések nem csak a közterületi játszóterekre és a bölcsödék, óvodák, valamint iskolák udvarán található eszközökre terjedtek ki, hanem az úgynevezett szürke zónába tartozó helyszínekre is. Így a hatóság a szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán és játszóházakban is ellenőrzéseket végzett. Mintegy 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak meg a szakemberek. A játszóterek 37%-ánál, az ellenőrzött eszközöknek pedig 35%-ánál mutattak ki valamilyen jogsértés. Megosztja az internet népét Tóth Gabi tápiószecsői fellépése, írja az Index. Az énekesnőt az előadás módja mellett többen azért is kritizálták, amiért elvállalta, hogy egy falunapon énekel. Erre reagálva azt mondta, 21 éve jár falunapokra, ahol szerinte a közönség sokkal hálásabb, mint a nagy fesztiválokon.
2: Közlekedés.
1: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak a közlekedők Vácon a Dr. Csányi László körúton és Balassa gyarmaton a Kóvári úton. Vezessenek óvatosan és figyeljenek a vadakra is.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

szerelem hullámhosszán.

0: Ez volt a Szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 12-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
2: Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés. A legfelsőbb bíróság korábbi elnökét, akit a kormánypárti Tisza frakció jelölt államfőjelöltnek, titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választották meg a képviselők. A parlament azért választott új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás államfői mandátuma július 20-án 0 órakor megszűnt. Jogköreit az alaptörvényi rendelkezéseknek megfelelően ideiglenesen Hoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke vette át. Baka András a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép államfői hivatalába. Az elsősök szüleinek kétharmada legalább 75 ezer forintos kiadással számol, mivel az első tanév előtt számos, évekre szánt felszerelés kerül egyszerre a bevásárló listára. Derül ki egy friss kutatásból. 39%-uk az iskolatáskát és a tolltartót, minden negyedik család pedig a tanulósarok kialakítását tartja a legnagyobb tételnek. A második, harmadik és negyedik osztályosok közel 60%-a, a felső évfolyamosok 45%-a a meglévő táskájával kezdi az új tanévet. A költések súlypontja is változik. Mindkét korcsoportban a ruházatot és a cipőt jelölték meg a szülők a legnagyobb kiadásként. Az alapvető iskolaszerek azonban így is jelentős tételt képviselnek. Az elsősöket leszámítva az általános iskolás gyerekek szüleinek fele 30 ezer forintnál többet tervez ezekre költeni. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Közös sajtóközleményükben a két szervezet kiemelte. Az előző évek tapasztalatai alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a véradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ez alatt is szükség lesz a vérkészítményekre. A megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni. Arra kérnek mindenkit, aki egészségesnek érzi magát és alkalmas véradónak, hogy már most tervezze meg a segítségnyújtást a hosszú hétvége előtti vagy utáni napokra. Kitértek arra is, hogy a két szervezet közös nyári kampánya keretében a véradók ismert hazai zenekarok koncertjeire nyerhetnek belépőjegyeket. Rettegett Hernádi Judit, mielőtt a Sziget nagy színpadára lépett a Bródi dalok napján, árulta el a színésznő a Blicknek. A művész a lányával, Tarján Zsófival, a Honey Beast frontemberével énekelt együtt. Úgy fogalmazott annak ellenére, hogy lánya segített neki a felkészülésben, nagyon félt, mivel nem szereti a hatalmas színpadokat és sokalta a színházi körülményekhez képest is óriási embertömeget.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: Egy óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés. A legfelsőbb bíróság korábbi elnökét, akit a kormánypárti Tisza frakció jelölt államfőjelöltnek, titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választották meg a képviselők. A parlament azért választott új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás államfői mandátuma július 20-án 0 órakor megszűnt. Jogköreit az alaptörvényi rendelkezéseknek megfelelően ideiglenesen Forst Hoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke vette át. Baka András a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép államfői hivatalába. Az elsősök szüleinek kétharmada legalább 75 ezer forintos kiadással számol, mivel az első tanév előtt számos, évekre szánt felszerelés kerül egyszerre a bevásárló listára. Derül ki egy friss kutatásból. 39%-uk az iskolatáskát és a tolltartót, minden negyedik család pedig a tanulósarok kialakítását tartja a legnagyobb tételnek. A második, harmadik és negyedik osztályosok közel 60%-a, a felső évfolyamosok 45%-a a meglévő táskájával kezdi az új tanévet. A költések súlypontja is változik. Mindkét korcsoportban a ruházatot és a cipőt jelölték meg a szülők a legnagyobb kiadásként. Az alapvető iskolaszerek azonban így is jelentős tételt képviselnek. Az elsősöket leszámítva az általános iskolás gyerekek szüleinek fele 30 ezer forintnál többet tervez ezekre költeni. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Közös sajtóközleményükben a két szervezet kiemelte. Az előző évek tapasztalatai alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a véradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ez alatt is szükség lesz a vérkészítményekre. A megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni. Arra kérnek mindenkit, aki egészségesnek érzi magát és alkalmas véradónak, hogy már most tervezze meg a segítségnyújtást a hosszú hétvége előtti vagy utáni napokra. Kitértek arra is, hogy a két szervezet közös nyári kampánya keretében a véradók ismert hazai zenekarok koncertjeire nyerhetnek belépőjegyeket. Rettegett Hernádi Judit, mielőtt a Sziget nagy színpadára lépett a Bródi dalok napján, árult el a színésznő a Blicknek. A művész a lányával, Tarján Zsófival, a Honey Beast frontemberével énekelt együtt. Úgy fogalmazott, annak ellenére, hogy lánya segített neki a felkészülésben, nagyon félt, mivel nem szereti a hatalmas színpadokat, és sokalta a színházi körülményekhez képest is óriási embertömeget.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: Két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés. A legfelsőbb bíróság korábbi elnökét, akit a kormánypárti Tisza frakció jelölt államfőjelöltnek, titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választották meg a képviselők. A parlament azért választott új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás államfői mandátuma július 20-án 0 órakor megszűnt. Jogköreit az alaptörvényi rendelkezéseknek megfelelően ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke vette át. Baka András a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép államfői hivatalába. Az elsősök szüleinek kétharmada legalább 75 ezer forintos kiadással számol, mivel az első tanév előtt számos, évekre szánt felszerelés kerül egyszerre a bevásárló listára. Derül ki egy friss kutatásból. 39%-uk az iskolatáskát és a tolltartót, minden negyedik család pedig a tanulósarok kialakítását tartja a legnagyobb tételnek. A második, harmadik és negyedik osztályosok közel 60%-a, a felső évfolyamosok 45%-a a meglévő táskájával kezdi az új tanévet. A költések súlypontja is változik. Mindkét korcsoportban a ruházatot és a cipőt jelölték meg a szülők a legnagyobb kiadásként. Az alapvető iskolaszerek azonban így is jelentős tételt képviselnek. Az elsősöket leszámítva az általános iskolás gyerekek szüleinek fele 30 000 forintnál többet tervez ezekre költeni.